0: hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Hanoradio.
2: A te hangod.
0: A te hangod. A te hangod.

ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime.

akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panna Rádió. A te hangod.
1: Belve bull, double cup, OG kush, orange bud, kokatusi, MDMA, du.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Brasnyó Zoltán és Zvekán Péter.
1: Dobro jutro margarinna, mi a nagy helyzet?
2: Szereted a margarint?
1: Az az igazság, hogy Zoli, tudod, hogy mi van? Hogy vannak ilyen kötődéseid gyerekkorból a margarinna? Vannak. Például az, hogy tényleg őrületesen szerettem a vajas mézes kenyeret.
2: Sokan szeretik,
1: nagyon sokan, szerettem. Nagyon sokan úgy eszik a mézes kenyeret, láttam, hogy csak úgy a kenyérre rákenik a mézet, de nekem az olyan fura, mert olyan durván beszívja akkor a kenyér a mézet.
2: Igen, én egyébként nagyon szerettem a mézes. Vannak ezek a fura kombinációk. Na most ez nem fura kombináció, ez a vajas mézes, mert ez normális. Tehát, hogy ezt valahol az emberek gyerekkorban főleg, de tényleg szeretik. Meg ez régen sokkal, de sokkal népszerűbb volt. Ma már nem biztos, fene tudja. De hát ez megint csak családja válogatja, vagy gyerekek válogatják, mindegy. De vannak ezek az érdekes kombinációk, mint a például a margarin pástétom. Ez neked valahol leesett?
1: Nem, ez nem. Ez
2: margarinos nem. Kenyér és pástétom, rákensz pástétomat. Ez is egy kombináció.
1: Igen.
2: Ez például az én apám imádta.
1: Na.
2: És most a napokban egyszer így este nem akartam nagyon enni semmit, csak ugye a vékony szelet kenyeret kentem, így, és így eszembe jutott, hogy ezt kipróbálom. És emlékszem rá, hogy én ezt ettem, mit tudom, 20 pár éve utoljára valamikor, és akkor így volt neki egy érdekes íze, és most megkentem, és tényleg finom volt, nekem ez nagyon finom volt.
1: Nem rossz,
2: egy szeletet megkentem, és ez nekem így jó volt. És aztán vannak ezek a különféle ilyen kombinációk, amikor persze margarinra, vagy mondjuk vajas kenyérre ráteszed a lekvárt, ez is egy kombináció.
1: Na mondjuk nekem ez normális.
2: Na igen, tehát hogy
1: igen, vannak ez ezek a... normális?
2: Nekem ez, én ritkán eszem, de normális. Tehát hogy normálisnak tartom, de nem eszem, vagy nem tudom, hogy nem jut eszembe.
1: Hát én sem, most már divatozunk, de hát régen megettünk mindent.
2: Mindent,
1: hát,
2: és akkor ez úgy jó kis kombináció volt. Tehát például én ezt szerettem. Akkor nekem van ez
1: a... Várjál, bocsánat, pont azt mondja különben a Zoli, hogy igen, ez a margarin meg a lekvár.
2: Hát persze.
1: Persze,
2: az egy klasszikus, az klasszikus, tehát az van. Mondom, ami szerintem klasszikus, az tényleg ez az ilyen margarin pástétom. Tehát például most én ezt szeretem. Na,
1: itt van például a Dobárdán Robi margarin is, hát nem tudom, ő is biztos, hogy tolja befelé a margarin. De bocsánat, közben szóltam, mi az, ami még fura?
2: Nem tudom, most ez a kettő jutott eszembe, tehát biztos, hogy vannak
1: ez
2: még ilyenek. Én amit még szeretek, az nyilvánvalóan ez az ilyen húsfeldolgozott cucc, amiről már sokszor beszéltünk, ez a mesztinárezzák, amit én mésztinárezzáknak hívok.
1: De még nem sütötted meg sosem,
2: nem, azt mondtad. Nem, még nem. Még
1: ki kell
2: nem.
1: Próbálni.
2: Majd egyszer kipróbálom. Nem tudom, volt valahogy jobb dolgom, úgy érzem, hogy nem, még nem jutott eszembe. És én ezt így hidegen kibontva, én ezt úgy szeretem,
1: igen.
2: Ezt a löncshúst. Löncs.
1: Figyelj, ezt én is nagyon sokáig ettem, Zoli, az nagyon jó, mert nagyon nagyok mindig, nagy konzervek, ilyen nagy fél kilós, meg ilyen.
2: Vannak a boltokban most nagy már kisebbek konzerv. Is, mit tudom én, ilyen kis pástítom méretűek, hát arra nem sok értelme van, de
1: picike.
2: Van. Igen, úgyhogy ezek jó dolgok. Meg van ez a, van a, nem mondom a nevét, de ugye a magyar bolt, ott vannak ilyen nagy kifejezetten nagyok. Nagyon nagyok.
1: Úgyhogy nagy löncshús, csak magyarul nagyobban. Hülyé hangzik.
2: Hát,
1: ez a löncshús, ez a fura.
2: Löncs, ugye az ebéd. Ebéd, az a löncs. Löncshús.
1: Úgyhogy igen, ezek ilyen fura dolgok, de mármint fura dolgok, hát nem tudom, most ez a margarin, megint ez olyan, hogy most már ilyen kifinomult mindenki, most már mindig az, hogy vajat használok, nem használok margarint.
2: Igen, sokan okay. Nem használnak margarint. Igen.
1: Abszolút. Akkor vannak most már ezek a vaj per margarin kombó.
2: Aha.
1: Ilyen is van.
2: Na.
1: Például ez. Például nálunk van egy ilyen dolog. Eleve ugye az emberek nem nagyon eszik nálunk, azért esszük mi gyerekkorunk óta, mert anyunak ez az egyik specialitás, nagyon jó főz, hát ez a tatárbiftek.
2: Ja, igen.
1: Ugye ez gyakorlatilag nyers hús, fűszerekkel, meg mindennel, és mi ezt tesszük úgy például, hogy, bár ez különben az éttermekben is így eszik, hogy különben tényleg itt megvan a pirítós kenyér, rámegy a vaj, vagy a margarin, mikor, aha. Hogy, és akkor arra megy rá ez a hús. Ó, de jó ez.
2: Igen.
1: Ez nagyon sok mindenkinek kibaradt, pedig próbáljátok ki különben, hogyha van rá lehetőségetek, mert tényleg olyan érdekes ez, hogy gyakorlatilag tényleg nyers hús. Annyira jó, megőrülsz.
2: Igen, tehát hogy itt valójában ezt lehet nagyon szeretni, vagy lehet nagyon utálni. Én valahogy ezt a két verziót látom. Ez kicsit ilyen szélsőséges megítélése van ennek.
1: Ki nem állja.
2: A margarinoknál meg igen. Margarinoknál meg egyébként azt vettem észre, hogy az évek során ezek a margarinok változtak. Tehát nekem gyerekkoromban egy emlékeimben ott van a margarin, és ez egy kifejezetten finom dolog volt. Voltak olyan voltak olyan margarinok, amiket így mondjuk Magyarországon megvettél, akkor azok nagyon finomak voltak. És ma meg már valahogy annyira nekem mindegyik margarinnak most már főleg műíze van.
1: Igen?
2: Igen. Tehát nekem a Dobra Ütra is egy ilyen kedvencem volt gyerekkoromban, meg mit tudom, mi vásárolták, meg a nagyszüleimnél mindig az volt, meg és most meg így vettem egyet, és így annyira... Nem azt mondom, hogy olyan volt, mint hogy a plasztikot nyalogatnék, de olyan tényleg érződött valami műhatás. Uh-huh. De sok minden megváltozott, tehát sok mindennek az összetétele változott. Nekem például az egyik ilyen tipikus példám, én nagyon szerettem most nagyon ritkán iszom, de például van a Schweppesnek ez a nekem az az ultimate kedvenc, a Bitter Lemon, az ugye egy Szerbiában nagyon megy, volt jó jugoszláv köztársaságokban. Nyugaton már kevésbé, de nálunk van. Nálunk töménytelen mennyiség is. Ennek is volt régen egy keserű bíze. Ma meg már jó van. Ma meg már édesebb, jó, mint keserű. Na, ezt
1: azt mondja különben nekünk, hogy Gizi néni, hogy jó reggel, próbáljátok ki a bundás kenyeret mézzel, azt mondja, az nagyon jó.
2: Hát biztos, hogy finom.
1: Ez egy érdekes kombináció lehet.
2: Ja, ez jól hangzik.
1: Táborban voltunk nagyon sokat régen. Nyaranta. Aha. És akkor az volt, hogy amikor már ilyen szervezőkké nőttük ki magunkat, akkor az történt, hogy ugye este accessünk, hozzáférésünk volt a konyhához.
2: Na, és akkor mehettetek ugye, csak
1: hát
2: úgy?
1: Hát igen, aha. És akkor ugye volt maradék kaja. Én a maradék kaját alapvetően bírom, főleg amikor így az éjleple alatt kell csenni ebből.
2: Aha.
1: Mondjuk legálisan, mert nem volt ez tiltva. Na mindegy, szóval akkor jöttem rá, hogy igazából a kihűlt bundás kenyér.
2: Na, jó, de ezek azzal sincs semmi baj.
1: Kihűlt bundás kenyér majonézzel. Annak valami, de annak muszáj kihűlt bundás kenyér legyen.
2: Aha.
1: Az majonézzel valami nagyon-nagyon jó.
2: Jé.
1: Ahogy fiatalok mondanák, nagyon adja.
2: Igen.
1: De hát, hogy az valami működik. De hát ezek ilyen dolgok, ezeket mind addig kell enni, amíg még nagyon komolyan működik a metabolizmusod, mert utána már komoly következményei vannak az ilyen kajáknak. De,
2: bizony.
1: De amíg még ugye top of the top 10-20-as években
2: cream of the crop, igen.
1: 10-20-as éveidben van, addig próbáld ki ezeket, meg zabálj. És akkor ugye a másik pedig az, hogy én különben, Zoli, nagyon bírtam azt is különben, hogy simán kenyér, fehér kenyér.
2: Jó.
1: Fehér kenyér, margarin és csak egy pici só. Nekem az is jó volt.
2: Show.
1: Ezzel semmi bajom nem volt.
2: Aha. Én is szerettem. Tehát nekem ez nem volt abszolút gond, tehát nem hiányzott róla semmi. De egyesek meg nyilván úgy vannak vele, hogy nekik ez kevés. Vagy nem, mit tudom én. Tehát,
1: igen.
2: Ezek jó kis reggelik. Jó kis reggelik.
1: Meg nem értek ezekhez a felvágottakhoz, egyszer már beszéltünk erről régen. Csak nem tudom, hogy mi lehetett az oviba. Nem tudom, ma van-e ilyen. Nekünk az oviba valahogy megmaradt egy fajta szendvics, ami nagyon egyszerű volt egyszerű, ez pedig annyi volt, hogy egy kenyér, margarin rajta, és valami, én úgy hívtam, hogy foltos felvágott, vagy foltos szalámi, nem tudom, olyan nem egyszínű volt, mint
2: tudom
1: a párizsi. Meg,
2: tudom, melyikre gondolsz, pontosan
1: tudom. És az mi lehet?
2: Tudom.
1: Ja, hogy tudod, hogy melyikre gondol.
2: Tudom,
1: nem
2: persze.
1: Tudom, hogy mi lehetett az.
2: Igen,
1: és ez mellé volt,
2: ilyen hajszál vékonyra volt. Igen.
1: És akkor ez mellé volt teja és kész, és nekem ez mindig a...
2: Nem volt, hogy te saj? Meg uborka?
1: Nem vagyok benne biztos. Pont miközben beszéltem erről, gondolkoztam rajta, hogy volt-e. Szerintem az már a tuning változat volt.
2: Aha,
1: nem hiszem, hogy...
2: Lehet. Igen, emlékszem ezekre, persze.
1: Azt mondja...
2: Klasszikus.
1: Laci barátunk az, hogy ez alpszka lehetett?
2: Alpszka lehetett, de ezek ilyen nagyobb szalámik voltak. Az alpszka az nekem mindig kisebben és közepesben van meg.
1: Uh-huh.
2: Nem jelenti azt, hogy nincs nagyobban, de inkább ilyen olyan mortadella méretűek voltak ezek a szalámik. Nekem.
1: Nagyok, ugye?
2: Olyan nagyok.
1: Hát nem tudom, valami
2: de
1: volt.
2: De vékony, olyan csúszó, sikablós volt a teteje, arra is emlékszem.
1: Azt mondja különben, Laci, hogy hát igen, az a foltos, az tuti abszka.
2: Nézd. Igen, egyébként abszkára kéne, hogy legyen.
1: Arra
2: vagy
1: húz.
2: Novosacka. Mert ugye ezek klasszikus, de az abszka szerintem is. Abszka lehetett.
1: Közben vannak ugye üzenetek, például Zoli egy egész érdekes kombinációt. Figyeld ezt, az emberek miket tesztek, nekem ez annyira tetszik. Az, hogy a bundás kenyér kis fokhagyma, kis tejföl, kis sajt, mint
2: igen,
1: a lángosnál.
2: Igen, ezt mi is szoktuk.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: És ez itt tök jó, ugye?
2: Ez ilyen nagyon sabék, meg szoktak csinálni bundás kenyeret rendszeresen. És így általában így szoktuk.
1: Aha.
2: Na, Zoli azt írja, a margarin az egy szintetikus zagyvalék, még légy sem megy rá. Hát ez így van, alapvetően. Ugye a margarint azért hozták létre annak idején, mert tovább elállt,
1: aha,
2: lehetett vinni háborúba, de tényleg egyébként, tehát ennek ilyen praktikussági okai voltak, meg az előállítása kifejezetten olcsó volt, és lehetett vele a drága vajat helyettesíteni, szóval ez tényleg az.
1: Abszolút. Szeretem, amikor azt mondják, hogy tudod, hogy Jézusom, margarinos kenyeret eszel? Aha. Tudod, hogy egy molekula különbség, és ez már műanyag lenne?
2: Ja, igen. De hát jó, tudod, hogy... ez akkora baromság, amikor valaki ilyeneket mond, mert
1: de tudod,
2: tehát,
1: de erre tudom,
2: játsz a kémikus, tehát azért nem így.
1: Erre tudom, mit lehet válaszolni, hogy lehet, hogy igaz, nem néztem soha utána, de alapvetően ez a mi világunk, ez úgy működik, hogy különben egy ilyen kis apró modifikálás, vagy egy apró kis változás, az rengeteget számít.
2: Igen, dinoszaurusz lesz belőle.
1: Nem, hanem például most nézd meg, hogy a főemlősök meg köztünk, mekkora a különbség. Egy hangyasznyi, és ekkora
2: egy
1: a különbség.
2: Molekula. Egy molekula.
1: Egy gén, vagy valami ilyen, tudom, valami ilyen minimális valami, és ez ennyit jelent a igen. világban, amikor csak egy pici különbség van. Hát pici különbség van.
2: Zoli nagy jellensége a margarinnak írja. Rákkeltő hatása van.
1: Hát, jó, oké, Zoli.
2: Sok hát, mindennek van egyébként. Sajnos.
1: Persze, hát majdnem mindennek, amit ez.
2: Haragszik a margarinra, Zoli.
1: Igen. Én egyik napig végigvezettem különben ezt, hogy tudunk-e mi teljesen ilyen full egészséges, bioorganikus, nem tudom miket csinálni, úgyhogy otthon növeszted a zöldséget, és is rájöttem, hogy ezt föl kell adni. Tehát jó és jobb kaját lehet enni, de ilyen full profi kaját, ugye? Mindegy.
2: Aha.
1: Zoli, ilyen kis piacról, azt mondja, nem is Vajdaságban lennénk, ha már reggel 6-kor nem a kajáról beszélnénk.
2: Persze.
1: Persze nálunk minden reggel, ugye ez a reggeli műsor, hát itt mindig bejön valami kaja.
2: Ez a vajdasági életérzés, ez a reggeli, ez magába hozza a reggelit. Tehát csoda, hogy nem pálinkáról beszélgetünk itt meg ilyen.
1: Igen.
2: Kis fröccsökről itt kora reggel, meg mik vannak ilyen.
1: De Zoli Ausztráliából ugye hallgat minket, hogy tényleg teljesen kivalakadva.
2: Nagyon rá, hogy nyugodj meg, Zoli, nyugodj meg.
1: Slow down, reggel 6 óra 10 év, a fröccskót kapsz még a végén, hát nem szabad. Ati viszont bevágott egy tökéletes dolgot, amit én abszolút nem látok manapság. Abszolút eltűnt, abszolút nem látom.
2: Jó.
1: Simán emlékszem, és ez egy ilyen tényleg nagyihoz kötődő emlék.
2: Fehér kenyér.
1: Hát a fehér kenyeret meghintette.
2: Cukros kenyér.
1: Úgy megvizezte a kezét, és aha. úgy hintette meg a kenyeret, hogy fröcskölte rá, tudod úgy a kezéről.
2: Hát én még ilyet nem láttam.
1: A kenyeret, és akkor utána megszólt a cukorral, és nagyon jó volt, de emellett különben én még a nagyinál azt is ettem nagyon sokat, és tudom, hogy még volt a szomszédban egy lány, én nem tudom elkezdeni, hogy hívják, nem tudok visszaemlékezni rá. Lehet, hogy hallgat minket, akkor tudja. Na mindegy, és még ő is jött át, és meg én is mondtam nála, és ettük mindig ezt az egyfajta kaját. Langyos tej, annyi cukor, amennyi csak fel tud olvadni benne, és akkor a fehér kenyér darabkákat tunkoltunk bele.
2: Ja, hát én ezt nem ettem, de biztos, hogy finom.
1: Eléggé jó van.
2: Írja Zoli, a jó vajalja az igazán finom. De tudod, mi az igazán finom?
1: Na, mi?
2: A kájmak az igazán finom.
1: Hát hogy?
2: De az meg rettenetesen zsíros. Az meg tényleg a...
1: De az tényleg jó.
2: Hát jó.
1: Az a balkáni
2: eszencia. Hát, igen.
1: Annyiféle van, Jézusom.
2: A kájmákból van, igen. És vannak itt olyan éttermek, ahol hát ők úgy reklámozták, most már azt hiszem volt itt egy étterem pont itt a központ környékén,
1: és
2: ami ugye úgy reklámozta magát, hogy ők minden nap Zlatiborról hozzák a kájmakot. Képzeld el. Ez volt nekik
1: a... Ez komoly, vagy
2: nem kambó? Nem tudom, hogy ez mennyire volt.
1: Hát ez lehet, néha igaz.
2: Nézd, nem volt ők, szerintem minden nap nem hozták, lehet, hogy volt egy beszállítójuk onnan Zlatiborról, és akkor ő hozta. De...
1: Jó, mondjuk igen, mi hozná minden
2: hozná nap. Mi hozná videós, semmi értelme. De az biztos, hogy a kájmak az finom dolog, az végtelenül zsíros, tehát ugye nekem mindig apám magyarázta, hogy a tej föl, tehát ami feljön a tejnek igen. a tetejére, azokat gyűjtik így egymásra, valahogy ez az eljárás, aha. és akkor hagyják így, mit tudom én, érlelődni, kiszállni, stb. Tehát megvan a módja, hogy ez hogy készül, de lényeg, hogy ez rettenetesen zsíros.
1: Hát
2: rettenetesen zsíros.
1: Tehát
2: hogy ez eltömíti az ereket, meg a szívet, meg minden, de attól függetlenül brutális.
1: Persze, hogy nagyon jó. Dobárdán azt mondja különben, hogy nem tudom, eltetek-e itt nálunk Csevaposnál, nyilván, ahol ők dolgoznak, azt mondja, kájmak, hagyma és csevap is, viszont látása nagyon jó kombináció. Én különben képzeld el, hogy az pedig hozzád kötődik. Egyszer volt valami buli, szülinapi, vagy nem tudom micsoda, aha. ahova te hoztál egy csomó, rengeteg.
2: Mit?
1: Pieszkavicát. És akkor volt pieszkavica, meg fehér hagyma.
2: Szerintem az én az a tejfakasztó lehetett, amikor megszülettek a gyerekeim, akkor jöttek a
1: pieszkavica,
2: volt rengeteg pieszkavica.
1: Rengeteg pieszkavica, meg hagyma, meg minden.
2: Aha.
1: És én ott tudod, én megőrültem, Jézusom, tudod, meg is ittál egy-két italt, és akkor tudod, ez fantasztikus.
2: Igen.
1: És ettem tudod fehér hagymát, minden, és tudod, nem voltam jó aztán úgy késő este, meg úgy.
2: Aha.
1: Elmondom, biztos az alkohol kombináció miatt. Elmúlt megint egy kis idő, akkor elmentem megint valahova, megint ettem ugyanígy pieszkavicát, meg hagymát, és megint nem voltam jó, és harmadik alkalommal rájöttem, hogy itt valami nem stimmel. Rájöttem, hogy egyik pillanatra a másikra elkezdtem nem bírni a hagymát.
2: Aha.
1: Nem tudod, neked volt ilyen életedben, hogy tudod, eszel valamit egész életedben, és egyik pillanatra a másik, többet azt a szervezet, hogy stopp!
2: Nekem nem. Ez így konkrétan nem volt, az viszont volt, hogy kellett egy ilyen komolyabb szünetet tartani.
1: Valamiből,
2: kellett
1: ugye?
2: Egy komolyabb szünetet tartani, mert valamivel annyira túltelítődtem, vagy eltelítődtem, hogy elég volt belőle, tényleg egy életre. Szilvia írt nekünk még, jó reggelt fiúk, el ne álljuljatok, de van egy igazán jó kombó. Pásítom most kenyér rá házi barackrekvárra. Na, az igen. Nagyon finom, ez olyan, mint egy étteremben a kacsavály karamellizált sárga baracka. Végül is igen.
1: Hát
2: végül
1: amúgy.
2: Is, végül is ez működhet így. Ez végül is működhet így, de jól hangzik, jól hangzik.
1: Azon gondolkozom, Zori, hogy szerintem nekünk megmutatta egyszer, van a francia barátunk, a Matthias, és akkor ő készített nekünk egyszer, ott voltunk nála pár napot, bocsánat, és készített nekünk libamájat, ahogy ők szokták enni. Libamáj, és ehhez kettő dolog járt, szinte biztos meg benne, hogy az egyik, a tányér egyik oldalán fügelekvár volt.
2: Aha,
1: hozzá.
2: Igen, hát az az
1: a
2: igen,
1: másik
2: az
1: felé a karamellizált hagyma. Hát így. Hát egy laza keddél után, vagy mit tudom én. Hát, az is ilyen, ezek jó kombinációk, meg pár éve bejött hozzánk ez a karamellizált hagyma, ez jó. Vagy meg ez a karamellizált hagyma lekvár.
2: Aha.
1: Ami különben volt
2: ezt
1: is egy
2: ettem,
1: étterem,
2: ettem,
1: ahol van.
2: Főleg ilyen sült húsokhoz, igen, emlékszem.
1: Meg szokták burgerekhez is, meg így.
2: Burgerekhez is, hogyne.
1: Sok mindenhez jó.
2: Van ez az egyik ilyen hamburgerező itt Szabadkán, ott vannak a mézes Jack-kel kevert szószok, meg hasonlók,
1: igen,
2: ilyen lekváros dolgok. Igen, tehát hogy ők ott erre nagyon rámentek, hogy vannak ezek a különlegesebb burgerek. És akkor ezeket a különlegesebb burgereket lehet fogyasztani. Úgyhogy hát szép
1: nekem,
2: áruk is van, de hát
1: nekem,
2: most ez már részletkérdés.
1: Nekem a reggel könnyű dolgokban beszélgetettük a kajáról, hoztam reggelit, de hát itt az azt jönni, amikor ilyen kajákról
2: tehát
1: beszélgetünk,
2: mind a ketten hoztunk reggelit, mert ez a panon reggeli.
1: Hát igen, az úgy. De tudom, néha van, hogy beszélgetünk itt a kajára, aztán rohanok valami pékhez, de különben ez meg
2: pékné módra.
1: Már rájöttem, hogy nem a legjobb kombináció.
2: Tudod, úgyhogy én is, az az igazság, az dobbi időben most itt a kajáról már sokat beszéltünk, és én is, hogy hajlamos vagyok így enni. Most az az igazság, hogy én, tehát amit beszéltünk itt, hogy mondtad, hogy van valami hozzávaló, vagy akármi, amit ugye az ember egyszer csak egyik pillanatra a másikra megutál. Most én is egy kicsit úgy vagyok vele, hogy sok mindent megutáltam az elmúlt hónapokban valahogy. Egyszerűen nem tudok rá. Például most nem esik jól egy hamburger, egy pieszkavicet el sem tudok képzelni.
1: Komolyan?
2: Tehát, hogy úgy eltelítődsz vele, és valahogy így abszolút nem. És most én nem tudom, hogy ez lehet, hogy gluténérzékeny lettem, vagy valami. De tényleg úgy érzem, hogy bármit megezik az utóbbi időben, az is sok. Sok.
1: Aha.
2: Sok. Úgyhogy ilyen nagyon, nem tudom, hogy ez, nem szeretem azt, hogy tisztító kúra, vagy valami, de valami ilyesmire lenne szükség.
1: Besokaltál
2: mert,
1: kúra.
2: Mert tényleg ezek semmi nem esik jól az utóbbira. Semmi.
1: De konkrétan semmi?
2: Hát nem azt mondom, hogy semmi, de hogy az ilyen típusú kaják, amiket így itt veszel a boltokban, meg múltkor ettem egy ilyen fokaccsát az egyik pékségből, és az is olyan mondta, hogy jaj, mert mire a végére értem, alig vártam, érted? Tehát, hogy abszolút nem tudom valahogy most ilyen a gyomrom. Nem tudom.
1: Zoli azt mondja, az asszony szokott hagymalekvárt készíteni a burgerhez. Zoli, kicsi-kicsi, hát eljövök rá, hogy nálatok azért ott az asszony azért titeket jó tart. Hát,
2: az biztos, hogy jó tartja őket.
1: Finomságot
2: meg ezek finom dolgok, tényleg. A hagymalekvár az extra, az szerintem nagyon jó hús.
1: Nekem ez különben pont a Francesco barátom csinált legelőször. Én nála ettem, ő olasz. Kalábriai, és akkor ő volt tele mindig egy ötletekkel, hogy akkor mit, hogy lehet csinálni, meg egy csomó olyan kaját készített nekünk.
2: Hát ő szakács, nagyon nem?
1: Vagy hát ne, én ezt a mai napig nem tudom. Mm. Ő tudom, hogy az
2: ilyen
1: első
2: amatőr szakács?
1: Szerintem igen. Az első ilyen vállalkozás, amikor Szabadkára jött, akkor egy ilyen kis olasz kifőzde volt, hallod, abszolút nagyon jók voltak a kaják, hogy ő különben szakács lenne-e, vagy csak nagyon jó főz. Nem tudom, ez egy érdekes dolog, mert gondolj bele különben, hány olyan családanya van különben, aki tényleg olyan brutálisan tud főzni,
2: hát
1: hogy elmehetne a világ másik fejére, és ő simán főzhetne az emberek.
2: Hogyne?
1: De hát, hogy nagyon sokan ezt így tudják.
2: Az ilyen Balkan moms, azok ők ilyenek, tehát hogy az is,
1: igen.
2: Meg nyilván a magyarok is. Úgyhogy jókat főzünk mi, meg jókat dörrentünk össze. Már
1: abszolút,
2: nem én, de hát
1: abszolút.
2: Az, aki ért hozzá.
1: Nekem nagyon érdekes különben ez a kaja, hogy ugye az, hogy mi egész gyerekkorunkban úgy növünk fel, hogy mindig ugye egy nagy félelme van a vajdasági embernek, hogy nehogy éhes maradjon. Tehát mai napig ez bennem van, de nem felejtem el, elmentünk most különben pár hete négyen egy étterembe, és mondtuk, hogy rendeljünk már egy közös nagy hústálat.
2: Aha.
1: Mindenféle hús kombinációval, szuper. Kijött, mi volt az első reakció? Hú, hát ez nem biztos, hogy elég lesz.
3: Igen, igen, igen.
1: Megesszük rohadtul elég.
3: Persze, hogy elég.
1: De mindig ez a félelem.
3: Az a nyugalom, kell a nyugalom, hogy mindenből van még négy. Érted? Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy valami pont azt akarom elvenni, és pont majd jön a dilemma, hogy most elvegyem-e vagy nem. Tegnap hallgattam, hogy itt a Zoliékat beszélt Edina meg Zoli a fine diningról, hogy ugye az, mondta az Edina, hogy ez mert ez a félfogára se elég az embereknek. Igen. Érdekes, hogy ez a fine dining is, mert már beszéltem én is róla, hogy sokat a műsorban, hogy ez így mennyire semmi köze nincs ahhoz, hogy te jól lakj.
1: Nem, tehát, én is, most már értem, de azért volt egy 3-4 éve, amíg nem értettem a lényeget.
3: De teljesen más a lényeg a fine diningnak, mint az, hogy te jól lakj, meg nem tudom, de tényleg, tehát egy vajdasági embernek, vagy egy szerbiai embernek azt igen. eladni, hogy akkor most te az ételt, az ne azért edd, hogy jól lakj, hanem azért edd, hogy te a, nem tudom, a különféle ilyen ízorgiákat átéld a szádban.
1: Aha.
3: És ez az, amit nem lehet át. Tehát nem akarsz te ízeket átélni, te zabálni akarsz. Tehát ez a különbség, hogy itt nem arról van. Enni akarsz így jót. Ennyi.
1: Sokat.
3: És sokat, de főleg sokat.
1: Mindig ez
3: tehát,
1: van.
3: Hogy így ez a különbség, és ezért nem érdemes mi nálunk itt nagyon túlzottan erről a fine diningról beszélgetni, mármint hogy így mélyebben, mert nem, tehát az emberek így nem értik, hogy most erre mi van szükség, tehát vagy zabálni akarok, vagy nem akarok zabálni.
1: Zoli, pár éve kérdezni, én is ezt mondtam, hogy hagyjam békén.
3: De ez egyáltalán nem erről szól ez nem a fine dining. De érdekes, tehát mondom ezek a megközelítések, hogy nálunk ez abszolút nem is jut az embereknek eszébe, hogy itt persze. Van egy másfajta gasztrokultúra, meg van az a gasztrokultúra, amikor éhes vagyok, és elmegyek, és veszek valami finomat, és zabálok, mert utána beveszem a dukkolaxot, vagy hát nem tudom, miket van, annyira rosszul vagyok.
1: Igen, itt az egyik hallgató mondja, hogy én ízeket akarok zabálni.
3: Hát igen, pontosan erről van szó. Igen.
1: Van egy csomó kaja, amivel így nehéz leállni, nekem is vannak ilyen kedves süteményeim. Én, tudjátok, én annyira retard vagyok bizonyos dolgokban, ezt gondolom, ez már kiderült itt az évek alatt, hogy én nem értettem, hogy néha nekem nagyon jól esik a zserbó, néha pedig nem. Aha. És én nem tudtam jelenteni, hogy mitől függ.
3: Gerbaud.
1: Aztán rájöttem, mi a különbség. Azért, mert a zserbó az nem tartozik a kedvenceim közé. Jó, most már egy ennyi évesen megeszem, de szóval sokáig nem. Viszont a magyarica az meg igen. Én hajlamos vagyok összekeverni a magyaricát meg a zserbót, most
3: tényleg?
1: Már nem.
3: Más a zserbó, az abban lekvárva.
1: Más, tudod, az én beteg fejemben vannak dolgok, ami én nem tudtam évekig megkülönböztetni a Morgan
3: esetleg.
1: Freeman meg a Samuel Jackson, de hát én nekem ilyen problémáim van, de hát én néha így teljesen ilyen agy malfunctionom van, így nem működik. Hát néha így nem működik. Jó, hogy haza tudok találni különben, néha rájöttök, olyan állapotban vagyok, na mindegy. És akkor rájöttem például, most elébem teszem, most én is nem tudom, ilyen állandóan ilyen étrendem vagyok, meg nagyon szeretem ezt így csinálni, meg élvezem, most elébem tenni egy tepsi magyaricát, hát azért bajba lennék, hogy most így...
3: Egyet megehetsz.
1: Azért tudod.
3: Ti mit fogtok ma reggelizni, írjátok meg.
1: Hát igen, erre kíváncsiak vagyok. Amúgy tényleg miket szoktatok reggelizni?
3: Ja, ez jó kérdés.
1: Ez abszolút jó.
3: Szoktatok egyáltalán reggelizni? Ez általában az emberek beleesnek ebbe hibába, hogy abszolút ne.
1: Igen. Na még annyit, hogy Zoli azt mondja, hogy szereti, és tudja, és hogyan kell az asszony finomat készíteni. Van, amikor mellé megy, de saját hibájából tanul az ember. Abszolút mi, és hát ugye nyilván Dobárdán mondja, hogy na vajon mit fog reggelizni? Hát nyilván gurmanszkát, mi mást? Nekem úgykor megmutatta különben visszamenőleg másfél évre, így a telefonkönyvébe, a gurmanszka rendeléseket. Zoli, azt tudod, hogy néz ki? Tekerte a telefont másfél percig. Én ilyet nem láttam még. Én nem tudom, szerintem el kéne küldeni annak az étteremnek, hogy ők tisztában vannak vele, hogy ő neki különben a bevétel 30%-ot Dobárdáról. Nem vagyok benne, biztos, hogy tisztában vannak vele. Hát most két kéne legyen a képe. Azt mondja, küldtem már neki.
3: Kint legyen a képen.
1: Hát de nem.
3: Customer of the year.
1: Hát én customer of the year. Hát azt mondja, kaptam azóta egy párat ajándékban.
3: Na hála Istenem, legalább honorálták.
1: Akkor már felismertek.
3: Tudod, te bemész oda, és akkor az a szokásos a deal.
1: Igen. Ha látják, parkol az autó, akkor már dobják fel a húst.
3: Igen.
1: Azt mondja, mikor bemegyek, azt mondja, meg szoktak hajolni. Na, ez ilyen. 6 óra 26 perc van.
4: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, hát itt is vagyunk, és kezdjük az időjárással, mert az időjárás az úgy néz ki, hogy a mai napon 28 fokos csúcs lesz, és azt mutatja, hogy benne van a levegőben az eső délután, de hát, hogy délután esni fog, hát majd elválik, hogy ez valóban így lesz.
2: Hát igen, itt ilyen dél 12-1, ilyen valamiket láttam, hogy
1: hát jó, van azért, akkor még ne esni, az is, hogy benne motorra hittem, hát nem, hogy már megint elázzak. Vagy lehet, jó az.
2: Lehet, hogy tekintettel resztek látva ezt az ígiek.
1: Tudod, egyszer úgy mentem haza különben, képzeld, de innen elmentem anyóékhoz, az tudod mennyi, másfél kilométer. És így kifordultam a Strossmayer utcáról az E5-ösre, és elkezd csöpögni, mire Pátriához értem, leszakadt az ég, és amit leparkoltam anyóéknál, mondta, hogy elállt. És mondom, hogy tényleg így...
2: Ezt kérdő, hogy föntről néztek le, és ott az meg...
1: Igen. És így bementem anyámékhoz a házba, úgyhogy tiszta víz volt, tudod, mikor mászínű a nadrágot,
2: igen.
1: Katasztróf. Na jó, már mindez, egy ilyen
2: véradási akció lesz. Jövőségebben a Horgosor és Pancsován, ma, azaz szerdán. Véletlenülesztési intézet jelentette ezt be. 8 és 10 óra között a Horgoson, a művelődési házban, 9 és 12 óra között pedig a Vöröskereszt épületében Pancsován.
1: Utána ugye a tavaszi nagytakarítási akció, hát ez az Orkályi közösségben van ma. A határ az rendben van abszolút, úgyhogy ez rendben van.
2: Egyelőre
1: hát,
2: jó.
1: Rendőrök meg még alszanak, még hála jó Istenek, hogy néha alszanak. Most megint olvastam valamelyik nap, hogy megint az Europol akció most a kétkerekesekre mennek rá.
2: Hoppá. Bicikli,
1: motor. Hát mondom, én már tudod, elengedem már így a fülem mellett ezeket a dolgokat, mert tudod, állandóan valami szigorítva néznek.
2: Így van.
1: Állandóan, de szinte kártérleg a szóért, ahogy szokták mondani. De hát jó van, ez van. Az utóbbi időben a bicikliseket Szabadkán nyírták. Nagyon van ismerősöd, akit elkaptak?
2: Nem, egy ismerősöm mesélte most azt, hogy néhány évvel ezelőtt elkapták, és akkor kapott valami büntetést, de ez nem a mostani időszakra vonatkozik, de hogy előfordul ez, előfordul persze.
1: Őrület.
2: Érdekes módon, mert pont most találkoztam valakivel, és mesélte, hogy őt bicikli büntették meg 3 éve.
1: Ja, hihetetlen.
2: Ilyen is van.
1: Hát jó van. Ájde, 6 óra 36 perc van.
3: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: tized meg a hercen. Pannon reggeli.
1: Most 6 óra 43 perc van, nem tudom, hogy vattak ezzel az egész történettel, de az a lényeg, és az a lényeg, hogy velem is szembe jött különben a napokban ez a Szoboszlai Dominikus történet, és különben láttam, hogy a Brastyó pedig beszélkeztette, és megkérdeztem, hogy oké, én mindent értek, de mi ebben a trükk? Mi ebben a stósz? Az, ez a fiszkó felhúzott egy ilyen kicsikét designerebb ruhát? Vagy mi van?
2: Hát tulajdonképpen az, hát itt arról szól ez a történet.
1: De miért? De ezt csinálja mindenki. Hát például a Forma 1 világában a Lewis Hamilton az ilyen,
2: hát jó,
1: ilyen,
2: jó, tudod,
1: ilyen csak divat ikon, vagy valami, hogyha belegondolsz.
2: Igen, igen, csak eddig valószínűleg a Szoboszlai Dominik eddig ilyen szettekben még nem volt.
1: Ja, hogy váltott.
2: Hát ő most váltott, igen, és ja, akkor most figyelj, látványosan ugye ez a kis nyári szett, vagy
1: nyári ilyen. Nyári szett,
2: len ruha. Ez len ruha, ez valószínűleg hozzá nem. Rá nem volt jellemző.
1: Hát az elmúlt lehet, években. Hát nem volt jellemző. Mert az van, ugye most felkerült egy-két fotó, többek között, hogy a Szoboszlai Dominikról azért így vagy úgy, de úgy mindig lehet hallani. És az a lényeg most itt az egész sztoriban, hogy ugye van rajta egy ilyen szett, egy ilyen len nadrág, vagy úgy néz ki, mint egy ilyen len nadrág, de abszolút oké, és van rajta egy ilyen valami kék felső, és valamiért ez így teljesen kiütötte, különben abszolút kiütötte így az internet népét. A magyar rendőrség reagált erre.
2: Igen.
1: Úgy, hogy csináltak rá ilyen rendőrruhát, hogy esetleg tudod, hogy nyugdíjba akarna vonulni, vagy esetleg nem nyugdíjban, hanem hogyha mondjuk így nem akar majd focizni, akkor különben elmett rendőrnek. Akkor utána ezt az eredeti, vagy a honvédség, hogy akkor menjen oda. Akkor utána ezt az ő szettjét rárakták a Trumpra, rárakták az Orbán Viktorra, mindenféle, berakták valami milánói showba, digitálisan a Szoboszlai Dominiket
2: igen.
1: Ruhába.
2: Akkor egy ilyen párkereső showba is betették.
1: Igen, a szerelem háza, tudod.
2: Jó barátok.
1: Akkor rá a vágási
2: Ferire rá.
1: Hátták.
2: Szerencsétlen tényleg felvette egy leninget, egy ilyen budgyos rövid nadrággal. Bermudával.
1: Nem csinált semmi rosszat.
2: Nem csinált semmi rosszat, csak mondom, tényleg valószínűleg az ehhez képest, tehát eddigiekhez képest nem így öltözött.
1: Lehetséges, de hát tényleg fashion.
2: Ugye az Erling Haaland, ő egy elég érdekes figura. Szintén egy focista, ő a Manchester Cityben játszik, ugye egy norvég sztár csatárról van szó. Hát és akkor ő volt az, aki ezt igazából egy először posztolt róla, hogy így röhögős emojikat.
1: De nem tudom miért.
2: Felkapta az internet népe, és elkezdtek méveket gyártani a Szoboszlaiban.
1: De tudod, hogy amúgy a sportolók közül nagyon-nagyon-nagyon sokat divatoznak. Hát láttam én már olyan felvételeket, ahol például az NBA játékosok vonulnak be, és akkor mindenféle ruhában vannak.
2: Tényleg... jobban elfogadott. Hát most itt nem tudom, Magyarországon ez nyilván ilyen tehát ezt így megmosolyogják. Na.
1: Hát jó, van
2: felink,
1: lehet.
2: Felink, ezt így megmosolyogják, hogy akkor ez most, ez most, mi ez meg?
1: De mi vágod, hogy a Hamilton, ő tényleg ilyen divatikon. Ilyen
2: igen, őt láttam, persze.
1: Hát nagyon nyomja.
2: De úgy is szokták meg. Hát írja valaki, hogy úgy jár rajta, mint tehéner a gatya. Hát...
1: De gyerekek, ez jó néz ki. Nem tudom, miért vagytok ilyenek. Szerintem ez egy jó szer.
2: Hát jó, most szerinted egy jó szett.
1: Ahogy ezt basszus lehet én is felhúzni. Nekem nem tetszik az a lógó cuccokat az oldalán, azt nem annyira szerettem. Valamikor én is hordtam ilyet, Jézus Isten.
2: Jaj, tényleg a lógó cuccok az oldalán.
1: Hát ez nagyon divat volt valamikor.
2: Divat, különben. Hát ő visszahozta.
1: De ő visszahozta ezeket a lógó kis cuccokat. De nekem amúgy oké, meg ez a nyár. Én nem tudom, különben most, hogy tényleg el kéne benne bevásárolni ilyen len dolgokból, mert nyáron különben azok szuper jó dolgok. Elegáns, laza, nem izzadsz bele különben.
2: Abszolút jó.
1: Jó a történet.
2: Hát a Szoboszlai Dominik, ezek valószínűleg drága ruhadarabok, amelyek rajta vannak.
1: Hát nyilván nem olcsó, de hát igen. A second handbe vette őket, az valószínű különben. Hanem lehet, hogy olyan, vannak azok az olyan ruhák, nem tudom, vágod, de haláli. Ugye a manapságban designer. Minden sztori, ugye ez egyértelmű, minden sztori. És akkor az van, kérlek szépen, hogy fogod most a designer fogja azt a ruhát, és ugye te elmész hozzá a szalomba.
2: Igen.
1: Private only, ugye? Ja. Na mindegy, és akkor figyeld ezt. És akkor kitalálják, hogy és akkor modelleket bemutatják neked a ruhát. Van ez a top of the top, ugye? Jönnek, bemutatják a ruhát.
2: Cream of the crop.
1: Crème de la crème. Igen. Na mindegy, figyelj. És utána az van, hogy
2: Pro.
1: Ugye... Azt mondod, hogy nekem ez tetszik, oké?
2: Jó.
1: Akkor mondják, hogy azt full rád szabják, de ugye a modellen van már egy változat. Nem lett belőle kettő.
2: Aha.
1: Úgyhogy miután a tiéd már jó és tuti, akkor amazt megsemmisítik.
2: Megsemmisítik.
1: Hogy neked abból egy legyen.
2: Felgyújtják.
1: Semmi más.
2: Aha.
1: Én mondanám, hogy...
2: Ez teljesen amúgy, logikus.
1: Én mondanám, hogy amúgy azt nem szabdátok rám, amaszt is, amár úgyis kidobjátok, tudod. De már jó, tudom, ez nem erről szól, tudom.
2: Ez egy plusz dolog, hogy különlegesnek érezd magad, és majd máskor is náluk vásárolj.
1: Hallottam egy ilyet, nálunk van, képzeld el egy olyan bolt, és rájöttem, hogy...
2: Több ezer eurókért.
1: Hát, hogy ez működhet, ugye vannak a textilboltok, ebből van sok. Az ember elmegy, mert párna kell neki, függöny, bármilyen anyag, ugye? Takaró, vagy bármilyen történet. De csak ugye néha, amikor akarod, akkor tudsz maradtatni magadnak, összehozod a színeket, stb. Szóval van olyan, hogy különben, hogy be kell jelentkezned, csak te vagy bent a boltban.
2: Persze.
1: És akkor bemész, és akkor csak veled foglalkoznak, és akkor végignéztek a dolgokat, és akkor igen. És akkor nem biztos, hogy nem ilyeneket mondanak, hogy sárga, hanem nem tudom, napfénynyaláb, árnyalatú.
2: Igen,
1: tudod, a természet lágy, nem tudom. De arra jövök nem rá, tudom, a nap végén.
2: Igen.
1: Erre van igény. Hát van igény, akkor ki kell szolgálni.
2: Van,
1: hát
2: persze. Én most azon gondolkodom, az utóbbi időben néztem valami filmet, és ott volt egy ilyen, hogy akkor bejött az egyetlen...
1: Kicsoda?
2: Várjál, mi volt ez a film?
1: De már most mire gondolsz? Milyen film? Akció?
2: Egy játékfilm.
1: Romantikus.
2: Akció. Nem,
1: játékfilm.
2: Várj, nem tudom, hogy...
1: De mi volt a szituáció?
2: Hát valami... Ja, tudom, melyik volt a... Kennedy, ez egyik Kennedy leszármazott fiúnak az élete, Love Story, ez egy sorozat. És ott is a hölgy, akivel a Kennedy leszármazott fiú, azt hiszem, hogy a Jack, neki is Jack volt a neve, vagy neki is Jack a neve.
1: Jack, mint a Titanicban a szegény Jack, aki nem fért rá az ajtóra.
2: És,
1: igen,
2: és
1: bocsánat,
2: ő ment be, és akkor ott a Love Story-ban egy ilyen hát egy designer shopban dolgozott a hölgy, és akkor ott ismerkedtek meg, és akkor ott, amikor bement, akkor ott csak vele foglalkoztak, és ott volt ez, hogy na, akkor most nézzük körbe.
1: Á, jó, hogy így. Hát
2: ilyen
1: persze.
2: Ruha, olyan ruha.
1: Hát hogy
2: na, szóval, hogy itt ebben a designer világban, hogy akkor most bejött valami sztár, és akkor azt mondták neki, hogy jó, most a biztosra akarsz menni, vagy szeretnék kísérletezni.
1: Na, ez az.
2: És akkor jött a designer, aki azt mondta, hogy szerintem most ez egy olyan rendezvény, ahol egész nyugodtan lehetsz, nem tudom, megbotránkoztató. És akkor, akkor kiválasztottak neki valamit, amiben megbotránkoztató volt, de rájöttek, hogy ő nem egy olyan karakter, aki alapvetően megbotránkoztató, úgyhogy neki ez így nem fog működni. És akkor tudod, mentek ezek az ilyen... Tehát itt rengeteg pszichológia elmélet, rengeteg. Stb. Reprezentáció...
1: Zoli, kísérlet, ez nem akarok, de hát a Met Gálára mész, kísérlet.
2: Na igen, akkor... jó, a Met Gála az így külön kategória, igen. De hogy így pont ez volt a lényeg, abszolút. Hogy na akkor gyerünk, akkor most döntsük el, hogy kik leszünk aznap este.
1: Hát igen, de figyelj, ez így működik.
2: Ez így működik.
1: Ez egy ilyen sztori, mint ahogy nálunk pedig az lesz a sztori, hogy 7 órakor jövök híreket.
2: Bizony.
1: Addig. Na vajon mi szól korán reggel?
2: Na hát vajon? Nem más, mint na vajon?
1: Diplomatico.
3: Yo le compré un caballo al pana mío que se llamaba

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, ma vagy holnap várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hogy a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hétvégéig is befejezhetnek. Máli emellett bejelentette, hogy másfél hónapon belül elkészül Szerbiában az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanak majd, és az év végéig tréning központ is nyílik.
7: Az utolsó előkészületek zajlanak hajdújáráson a 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették, több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd az eseményt.
6: A Szabadkai Felsőügyészség kezdeményezte két kiskorú ellen az előkészítő eljárás megindítását a magyar zászló elégetésének ügyében. A hatóságok szerint fennáll a gyanúja annak, hogy a fiatalok bűncselekményt követtek el. A gyanú szerint a fiatalok május 29-én Szabadka központjában elvették egy végzős diák magyar zászlaját, majd azt felgyújtották. A zászlót később a városközpontban találták meg égés nyomokkal. Az incidens a végzős középiskolások ballagásának napján történt. Az ügyészség szerint az eljárás célja az eset valamennyi körülményének tisztázása.
8: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén délután esős idő elé nézünk, 28 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Reklám.
9: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069-388-0815 vagy 024-455-5155.
6: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.

0: 95.5. A jó kedv meg a helyce.
1: Pannó reggeli.
2: Hát figyeljétek ezt. Először is öntsük tiszta vizet a pohárba. Én útközben most, hogy Szoboszlai Dominikról beszéltünk, nekem a Facebookot így elárasztotta a különböző fotók sorozata. Én eddig nem láttam a teljes képet. Hoppá!
3: De hát most, már más, mi?
2: Hogy láttam a teljes képet, így azért, na, jó, így azért most megértem. Én olyan képeket láttam, ahol különben itt fél lábszárnál le volt vágva a fotó, és az a szett az úgy különben teljesen jól néz ki. Aztán láttam, hogy azután az a nadrág az szélesedik.
3: Van rajta, igen.
2: Szélesedik a nadrág, aztán téld alatt egyszer csak véget ér, aztán jönnek a vékony lábszárak, és akkor jön egy fekete mokaszín lábbeli, így különben bevallom őszintén, tényleg kicsikét vicces a kombináció. Pedig, ha a nadrág szépen követte volna a láb ívét, egy jó cipővel, az különben egy teljesen jó szett lett volna. Na mindig. Mi a másik? Mi a másik? Zekán divat,
4: divat tanácsadó,
2: ugye? Tanácsadó. Igen. Hallottátok.
4: Csak téged kellett volna felhívnia.
2: Igen.
4: 17-8 ezer euróért adtál volna neki tanácsot.
2: Simán hallod? Bármikor fölveszedek a telefont, hív a 10 után is, te teljesen mindegy.
4: 10 után is.
2: 0-24, 24-7, tudod, állok rendelkezésre. Na szóval.
3: Van egy érdekes statisztikánk, a Roehamptoni Egyetem készítette. Először egyébként rosszul olvastam én el ennek a címét.
2: Miért?
3: Hát én először úgy olvastam, hogy mindjárt mondom, hogy pontosan miről van szó, mert ugye ez a Roehamptoni Egyetem, ők vizsgálták a férfiakat testmagasság és testsúly alapján, és megállapították, hogy 1900 óta a férfiak testmagassága és testsúlya az kétszer annyit nőtt, mint igen, a nőké. Én először valahogy úgy értelmeztem a címet, hogy az elmúlt 100 évben dupla akkorák lettek a férfiak. De nem erről van szó.
2: Hát ha te vagy én, akkor igen.
3: Igen. Igen, de nem erről van. Itt arról van szó, hogy a statisztikák szerint a magasság és a testsúly az dupla olyan gyorsan nőtt 100 év alatt, mint a nőknél. Itt nagyjából erről
2: igen,
3: van szó.
2: Mert különben azok az adatok, azok nem olyan drasztikusak különben.
3: A nők akkor ezek szerint ilyen lassabban evolválódnak, vagy nem
2: igen,
3: tudom.
2: Igen.
3: Evolving.
2: Jaj. Csak finom az...
3: Jó, testre gondolok, a Roehamptoni Egyetem kutatásai alapján.
2: Az agyuk biztos, hogy
3: nem, egyáltalán nem erről van szó. Ezek kizárólag a fizikai adottságokra vonatkoznak.
2: Fizikai. Azt mondják.
3: Londoni Egyetem, hát brit kutatók akkor ezek szerint.
2: Persze, Zoli, persze.
3: Igen, most már nem azt mondjuk, hogy brit kutatók, most azt mondjuk, hogy a Roehamptoni Egyetem, a Londoni Roehamptoni Egyetem.
2: Hát jobban hangzik, az biztos.
3: Előbb elhiszed, igen.
2: De figyelj ide, azt mondja például a nők magassága, az konkrétan 1,9%-kal nőtt, ugye unblock, az azt jelenti, hogy 159-es átlag magasság felment 162-re, még a férfiak esetében 4%-os volt ez a változás, ezért dupla, ugye ez utóbbi azt jelenti, hogy 170-ről olyan durván olyan 177-re nőtt. Tehát, hogy 177 lenne az átlag magasság, amit alapvetően szerintem úgy alapvetően hoznak,
3: igen,
2: tehát azért 175-ös férfi van sok. Szerintem van sok.
3: Van.
2: Van két barátom, őket csesztetem állandóan, ők ilyen testépítők, és nagyon picikék. A picikéknek ugye azért mindig sokkal könnyebb ez az egész. Nagyon nem az a szint, amit ők csinálnak, de én mégis mindig ezzel szivatom őket, hogy mondom, könnyű nektek 150-es magassággal, érted? Mindig mondom, hogy 160 alatt hozzám ne szóljon senki, hogy mennyire könnyű vagy nehéz, érted, az edzőteremben dolgozni. Érted, ők megérintik a súlyt, és másnap már érted tiszta izmok. De jó, vagy nyilván nem így van különben, tudod, de hát
3: volt egy hát Louise Hells, nem tudom, hogy nőről vagy férfiről van ez szó, ebből nem.
2: De én ismerem, külön, hogy ne. De fogalmam sincs. Na minden, mondj nyugodt.
3: Szóval ő a kollégáival a WHO és hát más intézmények által rögzített adatokat vizsgálták át, és hát ugye az volt az ő kutatásuk fő témája, hogy miként változott a testsúly és a magasság az életkörülmények megváltozása. Na ez érdekes kérdés.
2: Mert javultak az életkörülmények.
3: Javultak az életkörülmények, és a 20. század ugyanis ugye mint egészségügyi, mint egyéb szempontból olyan előnyöket hozott az emberiség számára, aminek hatására a föld lakossága most arra átlépte a 8 milliárd főt. Tehát nyilvánvalóan az, hogy az elhízás, meg az egyebek, tehát ezt is meg, gondolom, hogy megvizsgálták, hogy mennyire volt ez jellemző 1900-as években, és mennyire jellemző ma. Gondolom, hogy erre elég egyszerű volt a válasz, tehát hogy ma már sokkal több elhízott, meg kövér ember van, mint annak idején, mondjuk 100 évvel ezelőtt, szerintem.
2: Aha.
3: Van ez egy típus kérdése is. És akkor ugye van ez a Human Development Index, ez a HDI, na szóval ezt kezdték el ők méregetni.
2: Ez van a szempezsóba is.
3: Igen, most meg tévében is. Úgyhogy ez egy az ENSZ által megalkotott ilyen mutatószám, és akkor nullától egyig terjed gyakorlatilag az életszínvonal, hogy az írástudás, oktatás, stb. A függvényében.
2: Na jó, de hát ez
3: változik.
2: A HD.
3: Ez a HD.
2: A HD alapján 1,7 cm-re magasabbak, és 2,7 kg-mal gyarapodtak a nők, a férfiak meg ugye durván 4 cm-re, és 6,5 kg-mal gyarapodtak.
3: 100 évvel ezelőtthöz képest.
2: Igen. De nem szeretem azokat a cikkeket, ahol vagy én nem tudom őket érteni, vagy értelmezni, vagy pedig olyan furák az adatok, mert ugye azt írja, hogy a férfiak átlagban 4 centivel nagyobbak, lent egy kicsikét meg azt írja, hogy ez azt jelenti, hogy 170-ről az átlag 177-re növekedett. Akkor most 4 centi vagy 7? Hogy számolták ezt ki? Vagy valami
3: mi ezető... az a plusz 3, ugye?
2: Mi az, hol van a plusz 3? Az hol veszett el? Na mindegy, szóval...
3: Biztos megmagyaráznak, hogy ez micsoda. Hát el kell olvasni a Biology Letters tudományos lap publikációját.
2: Hát azért ők a kutatók, de biztos valahogy ez meg van magyarázva különben. Biztos, hogy ez valami nagy átlag számítás, meg egy pontos példa, vagy nem
3: hát
2: tudom.
3: Hát jó, most itt ugye a lényeg az, amit ők megállapítottak, hogy ugye a termet, meg a testalkat, az igazából az egészség és a vitalitás mutatói. Tehát, hogyha a férfiakat részesíti előnyben ugye a természet, idézőjelesen, akkor, mert hát ugye ennek célja, hogy ők meg tudják védeni a partnereiket és utódaikat biztosítsanak másokkal, szóval nyilván lehet, hogy ez egy természetes folyamat, hogy mi mit tudom én, így fizikailag gyorsabban fejlődünk, pár centivel, 100 év alatt.
2: Főleg hogy miért nem jönnek a Balkánra?
3: 1000 év múlva óriások leszünk.
2: Hát amúgy igen, de tényleg miért nem jöttek a Balkánra, mert a Balkánra aztán lenne mit látni. Itt őrült nagyok az emberek. Megint bajba vagyok, őszintén igen, megmondom.
3: Jottünök élnek, ilyen óriások.
2: Hát különben igen. Hosszú évek után megint baj lesz, majd magam köré kell gyűjteni magas embereket. Ugyanis az van, hogy pár évvel ezelőtt volt egy olyan probléma, látjátok, ez hihetetlen, hogy hát ennyi magas, ezért mesélem el, figyeljétek ezt a teljesen beteg logikát. De hát, van Szabadkán egy nadrággyár, aki gyártott hosszú modelleket.
3: Aha.
2: Magas embereknek. Ez nem volt olcsó, de legalább volt nadrág, és akkor ezt évekig hordta. Úgy jött ki nekik, hogy ez különben abszolút nem éri meg gyártani, ezért leálltak a gyártásával, aha, nem lett nadrág. Oké, akkor itt vajdaságot hívtam segítségül, hogy mondom, emberek, hol lehet nadrágot venni, mert nem, gatyával fog járni heteken belül. Kiderült különben, hogy Szabadkán van egy ilyen specialista bolt, tőlünk nem is olyan messze, a Panner TV-től nem olyan messze, ahol olyan emberekre gyártanak, hogy vagy nagyon kövér vagy, vagy nagyon magas vagy. Aha. Tehát ez a kettő véglet, ő ezeket kiszolgálják. Most jelentette be a fickó, nem tudom hány év után, hogy amúgy baj van, mert úgy néz ki, hogy a hosszabbított, hogy félig hosszabbított modellek azok még lesznek, de az igazi hosszabbított nem.
3: De milyen is, mert az, kereslet?
2: Mert az nem megy. Hát jó, de akkor de Zoli, én nem egyszer állok a Lidibe sorba, nem én vagyok a legmagasabb. Hát mi, akkor mindenki, de 2 méter körül mindenki csak trénerkába jár.
3: Valószínűleg igen.
2: Nem kell farmer. Senkinek. Rajtam kívül. Vagy mi történik?
3: Hát vagy farmer nem kell, vagy ilyen lennadrágok, vagy ilyen lennvászon.
2: Nem tudom, nadrágok. A másik megoldás van, ugye mostanában divat...
3: Trénerka kell. Az kell.
2: Egyfajta...
3: Az uniform is.
2: És akkor most kényszerből át kell mennem egy új dologra, ami tudom, nem a világ vége, meg most nem tudom, hogy... Hát van ez az új viselet, és ez van a méretemben. Azt mondják, hogy elég old school az én elképzelésem, hogy a nadrág ráessen a lábbelire.
3: Aha.
2: Hogy ez így nem megy már manapság, és erre nincs igény. A mai nadrág az olyan, hogy boka fölött megakad.
3: Hoppá.
2: Hát mondom, oké. És akkor beszélgettem az egy haveromban, aki modern, és mondja, hogy valóban ez így van. És akkor nekem mutatott is pár ilyen példát. Lehet, hogy egyszerűen át kell állnom erre, mert én értem, hogy az divatos, csak én úgy nem szoktam meg. Nem tudom, neked milyenek a nadrág, hogy alapvetően ráesik a lábbelire, vagy boka fölött?
3: Ráesik a lábbelire.
2: Igen, nekem is ez a normális, de azt mondják, hogy ez nekem most már nem divat.
3: Ez most már nem megy. Hát jó, most ez
2: hát mondom,
3: nem
2: jó,
3: érdekel okay.
2: Hát de mert neked jó, mert ugye...
3: Örülök, ha találok magamra hát valamit, persze, tehát most azért nem így működik.
2: És amúgy is különben, nekem sok mindenki...
3: De valószínűleg ilyen lennék egy pillanat, hogyha minden rám jönne, gondnék, akkor így persze, akkor én is
2: mindenki. De tudod, mi van? Hogy a nadrág az, amitől mindenki szenved. Egy csomó alacsony ismerősöm is szenved, mert akkor meg nem elég széles, vagy ha elég széles, akkor nem elég hosszú. Vagy ez, én nem tudom, milyen komplikált ez.
3: Nagyon komplikált.
2: Ennyire problémában van a világ fenék és lábügyben?
3: De úgy látszik.
2: Ez a probléma?
3: Látszik,
2: a kedvencem, figyeld ezt, és akkor befejezem ezt, de hogy elmentem motoros nadrágot venni, és most figyeld ezt, felhúzom a nadrágot, a hossza tökéletes. Combban, vádliban tökéletes. Oldalra fordulok, és nézem, hogy budgyos a fereke. És kihúzom. Zoli, kihúztam, az én ferekemtől tudod mennyivel állt el? 18 centivel. Mondom, hogy ne haragudj, ezt kire tervezték? Hát, hogy valaki pont úgy néz ki, mint
4: a Whoopi
2: én.
4: A Goldbergre. Vagy
2: csak így 18 centivel vastagabb feneke. Hát mi vagyok én, egy néger nő? Már bocsánat? Vagy kire tervezték?
4: Beyoncé.
2: Ez nekább Beyoncé, és akkor...
4: Női modellt vettél, vagy nézd.
2: Hát de hogy?
4: Magas női modell.
2: Hogy? Várja, Alfonz barátom küldött valamit, várja, mi ez? Mit küldött? Valami nadrág? Mondjuk ez elég Jager nadrág, amit küldött. Azt mondja, ez most a tuti. Aha. De itt most küldött egy nadrágot, és itt... Hú, de érdekesen áll meg. Ez már majdnem rajta van a nadrágon, de fél boka, ilyen is van.
3: Látom, látom.
2: Na, ezt még hordanám én is.
3: Igen.
2: De egy csomó mindenki mutat olyat, ahol meg tudod, boka fölött egész úgy lóg. Hát nem tudom. Aztán külön, várja, Alfi küldi folyamat. Hát itt a másik. Itt igen. Van.
3: Közben az órádon látom.
2: Ja, mert ott is ki. Minden tele vagyok kijelzőkkel. Igen, látod? Amúgy?
3: Igen,
2: látod, ez az a stósz, amikor így, ez nekem már nem. Nekem ez természetesen.
3: Ez egyébként menő.
2: De menő. Ajjajjajjajj. Azt mondja nekem a Szebi barátom, az a 18 centi biztos a zselégatya miatt van. Azért csesztetnek, mert tudod az, hogy a bicikliseknek van zselégatyájuk. Vágod ezt?
3: Tudom,
2: és ez egy olyan zselébetétes gatya, kicsit mikor először fölhúzod, olyan érzésed van, mint hogyha kicsikét így bekakadottál volna, de amúgy különben tényleg jó. És én ebbe szoktam motoros túrázni a zselégatyába. Nem csak abban, nyilván ráhúzom a motoros nadrágot, csak a többiek mindig úgy tudod, hogy szenvednek, hogy már rosszul vannak, én meg úgy tudom, vidáman lepattok, és mondják, hogy Zekán, te neked nem fáj a hátsód? Már mondom, gyerekek, zselégatya, hát mondom, és akkor ezért maradt rajta. De azért 18 centis zselégatya, ami kitömni azt a bizonyos nadrágot, az enyhe
3: túlzás. Nincs annyi zselé a világon.
2: Nincs annyi zselé a világon különben. Na mindegy, szóval hát ezek ilyen dolgok. Mindig egyik ismerősöm mondta, hogy nem kell messzire menni, Újvidéken van egy bolt, ahol lehet vásárolni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ezek után Újvidékre kell menni vásárolni.
3: Na, hát írja itt a Zati, hogy legyen de saját jó. Szabód, és meg van oldva.
2: Amúgy, ez sem hülyeség. Ez sem hülyeség. Amúgy. Na hát, valamit majd kitalálunk. 7 óra 30 perc van, repülünk tovább.
1: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod. Hi, this is Calvin Harris. You will be your two, baby, down. And you're listening to my station. A Pannon Rádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Pannon reggeli.
1: Tűha, kemény dolgok jönnek, ugyanis olyan sportolókról beszélgetünk, akik nagyon ismertek, és utána mégis valami szörnyűséget követtek el. Ezt múltkor akartuk erről már egyszer beszélni,
2: igen,
1: de aztán ugye...
2: focistákról beszélget.
1: Igen, kicsúsztunk az, az időből, de vannak egy páran azért.
2: Ezek viszont nehéz súlyú arcok. Tehát igen. Itt arról van szó, hogy itt ismert emberek, ismert sportolók, ismert a sportvilágából mindenhonnan összesereglett emberek ezek, akik különféle dolgok miatt népszerűek. Hát az egyik legismertebb, és szerintem kezdjük talán vele, az ugye O.J. Simpson, akit,
1: hát hogy ne.
2: Akit aki abban az időben azt hiszem, hogy az egész világon ismert lett, tehát előtte hát ugye egy amerikai focista volt, aztán pedig játszott a csupaszpisztoly filmekben, tehát hogy ő meg az Airplane-ben is ott volt.
1: NFL csillag ő.
2: NFL csillag, így van.
1: Tehát NFL csillag.
2: Az amerikai fociban egy meghatározó figura volt.
1: Tudod, hogy mind gondolkoztam, Zoli, hogyha jól emlékszem, tudod, hogy mi volt ebben a nagy trükk, hogy ezt olyan szinten lehetett követni, hogy ez közvetítette a tévé.
2: Ez közvetítette a tévé.
1: Ezt a tárgyalást. Ugye ez nálunk nem egy bevett szokás, Amerikában olyannyira, hogy van közös ismerősök, aki ilyen helyen dolgozik, aki ezeket vételezi. Hát egészen eszméletlen.
2: Hát meg streamelik, igen. Hogy, online, szóval online adják.
1: Ez megy. Hát ez emberek nagyon kíváncsiak különben, komolyan. És na hát itt az volt igazából, hogy O.J. Simpson egy gyilkosságot követett el. Megölte a feleségét, meg a szeretőjét, jól mondom? Aha. Ez ilyen dupla? Dupla volt.
2: Megölte a feleségét és a felesége szeretőjét, és tehát most igazából a tárgyaláson bebizonyították, illetve az ügyvéd seregnek.
1: Sztár ügyvédek.
2: Igen, a Johnny Cochran, ő egy ilyen legendás ügyvéd volt Amerikában. Ő ezt bebizonyította, vagy legalábbis egy közvetett bizonyítékok alapján nem tudták elítélni az O.J. Simpson. De mindenki tudta, hogy igazából ő a gyilkos.
1: De tudod, mi a csavar
2: ő
1: utána?
2: Ő később mindenfélét el is ismert, így fél mondatokban, de onnantól kezdve már mindegy volt.
1: Volt egy őrült csavar az egész történetben, ezt valahol szerintem írja is itt, de tudom, hogy olvastam róla, hogy az van, szóval, hogy kimondták, ugye, hogy akkor nem bűnös.
2: Aha.
1: Utána a hozzátartozók beperelték megint ilyen anyagi dolgokat, anyagi dolgok miatt, és az van, hogy ott viszont megállapodás született, és ő kifizette, amit kell. Uh-huh. Na most azt mondják, hogy ebben ő már elismerhette, hogy ő mit tett, mert különben nem tudtak volna megállapodni. De az amerikai állam úgy működik, vagyis a jogrendszer úgy működik, hogyha egyszer kimondják, és ez egy nagyon érdekes dolog, ha egyszer kimondják adott ügyben, hogy te nem vagy bűnös, akkor utána már nem mozhatják vissza.

0: Igen. Azt az ügyet. Ez érdekes, ez érdekes. Ha ez tényleg így van, érdekes. Ezt olvastam erről.
1: Ez egy faji.
0: Itt van, bocsánat, itt van. A polgári perben kvázi megállapították, hogy ő követte el a gyilkosságot, minden kétség elosztott a bűnössége felől. A poén az, hogy mivel már korábban jogerősen felmentették, ugyanazon váddal jogszerűen már nem léphettek fel ellen, így a büntetőjogi felelősségre vonás erről úgy csusszant odébb, mint egy szappanos sügér, írja a cikk.
1: Na, tehát itt az egész dolgot az bonyolította, hogy itt a rasszista kártya az előkerült. Tehát itt a feketék, fehérek ügye, és ez az Amerikát végterjő megosztó dolog, ez abban az időben, amikor ez a per zajlott, akkor volt a tetőfokán. Ez a feketék elleni különféle akciók, a különféle rendőri visszaélések, stb. Ez még jóval a Black Lives Matter előtt történt. És ez egy elvi kérdés volt itt a Johnny Cochrannek, meg mindenki másnak, az ügyvédeknek, hogy őt kihozzák, tehát hogy bebizonyosodjon, hogy nem ő ölte meg ezeket a fehér embereket. És ugye az Amerikát is megosztotta, tehát a feketék egy része azt mondta, hogy mindig a feketéket gyanúsítják.
0: Igen, persze, hogyne.
1: A másik része azt mondta, hogy bűnös, ebben az esetben valóban bűnös, de tényleg ez annyira felhevült reakciókat okozott az amerikai közvéleményben abban az időben, ez az O.J. Simpson ügy, hogy ezt az egész ország követte, és amikor őt felmentették, akkor ugyanúgy egy egész ország tudta, hogy ő bűnös volt, de itt most nem a gyilkossági ügy, mint olyan volt a lényeg, nem ez számított.
0: Ez ettől magasabb lett.
1: Ettől sokkal-sokkal magasabb lett.
0: Hát megőrülsz, tényleg.
1: És ilyen egyébként nem sokat fordult elő a történelemben, de abban az időben ez így, mondom, tényleg mindenki erről beszélt, és az O.J. Simpson utána pedig tönkre is ment anyagilag, meg betöréses rablást is elkövetett Las Vegasban, úgyhogy nem tudott talpra állni, tehát minden pénze ráment arra, hogy akkor ő egy ilyen valami igazságot, vagy a saját igazságát, bármennyire is volt az a saját igazság, kamu, bebizonyítsa. És hát rengeteg ügy. A Kim Kardashiannek az apja volt az első ügyvédje egyébként, és utána pedig, mert ez egy híres ügyvéd volt a Kim Kardashian apuka, és utána jött a Johnny Cochran. És akkor a Johnny Cochran utána, tehát hogy South Parkban is kifigurázták, mint a Chewbacca védelem nagy tudósát, tehát hogy a Chewbacca az magasabb, mint az Endor bolygó többi lakója, úgyhogy ő nem lehet evok. Vagy nem tudom, ez volt a védelem lényege.
0: De nagyon érdekes dolgok ezek
1: itt
0: különben.
1: Itt egy kesztyűre húzták rá az egész sztorit.
0: Igen. Hihetetlen különben az is, hogy működnek a bíróságok a világ különböző pontjain. Az is érdekes, hogy meddig lehet elmenni. Ugye van ez a... segíts csak, hogy van Amerikában? Amerikában ugye van ez a...
1: Hát van ez az esküdtek.
0: Igen.
1: Az esküdtek testet, tehát őket kell meggyőzni arról.
0: Igen, az esküdtek.
1: És nekik mindannyian, nem tudom, hogy hányan vannak, azt hiszem 10, de mindannyiuknak meg kell egyezni benne, hogy bűnös vagy nem bűnös. Tehát ugye ezt látok a filmekben is, de ez
0: nagyon
1: az,
0: érdekes, és viszont van olyan, én nem tudtam, hogy létezik.
1: Különbségek államok között vannak egyébként magában.
0: Jó tudni, ha valakinek ügye van, amúgy különben létezik olyan is, olyan szervezet, amely pedig a bíróságot felügyeli, hogy amikor már nagyon elkutyult a bíróság bizonyos ügybe, akkor valaki ő rájuk néz rá. Amúgy ez teljesen jogos, csak én nem is tudom, hogy miért. Erről úgy nem szoktak beszélni. De van ilyen is, hogy te felkerest, hogy hallod, figyelj, azért ez most már itt nem jó. Nézzétek már utána, hogy mi a probléma, csak ők utána néznek, hogy na, drága bíróság, akkor itt mi történik. De hát, hogy mindenféle van. Tudod, én mit nem tudtam?
1: No.
0: Én abszolút nekem nem volt meg a Mike Tyson.
1: Jó, hát neki voltak nemi erőszakolásos ügyei.
0: Hát most komolyan?
1: Persze voltak, hát nem bírt magával.
0: Abszolút nem, nekem ez kiesett.
1: Nekem azért érdekes ez, mert ő nem arról, tehát nem az a leghíresebb húzás, hogy a Holyfieldnek leharapta a fülét, hanem az, hogy neki nagyon komoly nemi erőszaki ügyei voltak.
0: De hihetetlen különben, tényleg, de mi a franc?
1: És hogy utána őt annyira, tehát ilyesmi után annyira lehetett őt rehabilitálni, hogy akkor megint így a popkultúrába visszakerült. Tehát nekem ez volt, és ez nagyon súlyos dolgok egyébként.
0: Nagyon durva, én az ilyen anyagi dolgait tudom, ez pedig az, hogy körülbelül ő, amikor ő fénykorában volt, akkor felhalmozott egy olyan 350 milliós vagyont. Na most ugye ő tipikusan az a srác volt, aki úgy tudod, hogy a semmiből jött, és akkor olyan szempontból, hogy 350 millió az neki rengeteg. Nekünk is rengeteg lenne. Őre ez olyan hatása volt, hogy teljesen megbolondult. Valószínűleg ebben a periódusban követte ezeket a dolgokat is, de hogy rengeteg pénzt költött mindenféle ügyességre. És az a lényeg, hogy ő ezt el is vesztette szépen, mind, abszolút különben mindent. Minden.
1: Igen, igen.
0: És a lényeg az egészben az, hogy utána ebből ő talpra állt, és utána nem tudom, előadásokat kezdett el megint tartani, meg egy csomó minden mást, és aztán abszolút visszatért, és abszolút megy az élet, és zajlik, és és ahogy te mondtad, megint beemelték a popkultúrába, és ő továbbra is ott van mindenféle műsorban, és semmi, és megy tovább, mintha mi se történt volna.
1: Persze,
0: szóval
1: persze.
0: Van ilyen is. Nagyon sokféle. Aztán vannak persze olyanok is, akik nem feltétlenül ismertek nálunk, de azok elég durva sztorik. Van a Sally McNeil, nekem ő az, aki ilyen. Nem, nem, nagyon érdekes, mert itt az van, hogy ez egy testépítőnő,
1: igen.
0: Aki ugye férjével együtt versenyzett, és ott mindig ismertek voltak arra, hogy ilyen nagy, ilyen vehemes viták voltak köztük, meg minden.
1: Néha eldurvultak a dolgok.
0: Néha eldurvultak a dolgok, de hát jó van, mindegy. De aztán egyszer nem volt mindegy, mert egyik évben, pont Valentin napkor a férfi később ért haza, 1995-ben, és akkor így kérdezte, hogy nem, nem, nő, hogy megint, hol voltál, és akkor mi között hozzá, itt vagyok most, nem, erre, arra. Uh-huh. Na mindegy, szó, mi szó, Szeli is gyakorolhatott volna némi önkritikát, mert fogott egy vadászpuskát, és hason, majd fejbe lőtte a férje, az egy duploja.
1: Csúnya vége lett a hülyeségnek.
0: Hihetetlen. Bíróság 19 év szabadságvesztéssel honorálta ezt a mutatványt. Őrület különben tényleg. Őrület.
1: Csináltak ezek mindenfélét. Volt itt a, nekem még egy nagyon rövid sztori, ezt gyorsan elmondom, például aki nekem még ilyen idézőjelesen szimpatikus ilyen téren, az az Evangelos Gussis. Ő egy bunyós volt, egy boxoló. És hát ő a 90-es években mindenkit agyonvert. Tehát ő egy ilyen VK középsúlyú világbajnoki övet is megszerzett, aztán meg visszavonult. Az emberek szemében ő egy ilyen kemény boxoló volt, akinek ütőben a gyerekkora is kifejezetten nehéz volt, ő Görögországból ment át a Szovjetunióba, ugye oda emigrált, és hát ő itt-ott ugye megjelentő bunyósként, meg voltak neki ilyen öreg fiúk meccsei, meg stb. De hát azt kevesen tudták, hogy ő egyébként mikor idézem, a nyugdíjba ment, akkor a Melbourne-i maffiának lett egy bérgyilkosa.
0: Konkrétan?
1: Igen. Tehát ugye hidegvérű gyilkosságokat követett el.
0: De ugyan már, de hol?
1: Rengeteget nem sikerült rábizonyítani, sokat meg igen, szóval 2 vagy 3 rábizonyítottak, és akkor végül bezárták, szóval ez egyik legsúlyosabb ausztrál hitman volt a fickó háttérben.
0: De megáll az ember eszerem.
1: Igen.
0: De tényleg.
1: Tehát a jóképű, kívülről teljesen a sportnak és az egészséges életmódnak az életét szentelő figura.
0: Hát igen.
1: Hát pedig így sorrölt az embereket pénzért. A Melbourne-i maffiának, ez is ilyen bizarr, de van ilyen, volt ilyen, vagy nem tudom.
0: Wow, na hát és még lenne sok mindenki, még egy érdekeseket csak bedobok, én nem tudom, hogy Magyarországon is volt ilyen sztori, a Farkas Péter.
1: Volt, igen, ilyen a Farkas Péter.
0: Birkózó, aki különben hát egy kicsikét belement ezek a drog dolgokba, hát rájött, hogy ez így működik, úgy
1: volt
0: látszik.
1: Volt benne pénz.
0: Droglaborra alakítottak át egy házat, a 18. kerületben, és 2001 és 2004 között elég nagyon toltak, milliós közműszámlákat fizettek ki zsebből, szóval így ment a szekér, meg minden, és aztán a rendőrség rájuk ment, és akkor talált egy-két cuccot náluk.
1: Volt magyar vonatkozás is.
0: Őrület, persze. 7:52 perc van, mindjárt jövünk hírekkel.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
0: Reklám.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
0: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
9: Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, ma vagy holnap várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hogy a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hétvégéig is befejezhetnek. Máli emellett bejelentette, hogy másfél hónapon belül elkészül Szerbiában az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanak majd, és az év végéig tréning központ is nyílik.
10: Az utolsó előkészületek zajlanak hajdújáráson a 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették, több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd az eseményt.
9: A Szabadkai Felsőügyészség kezdeményezte két kiskorú ellen az előkészítő eljárás megindítását a magyar zászló elégetésének ügyében. A hatóságok szerint fennáll a gyanúja annak, hogy a fiatalok bűncselekményt követtek el. A gyanú szerint a fiatalok május 29-én Szabadka központjában elvették egy végzős diák magyar zászlaját, majd azt felgyújtották. A zászlót később a városközpontban találták meg égés nyomokkal. Az incidens a végzős középiskolások ballagásának napján történt. Az ügyészség szerint az eljárás célja az eset valamennyi körülményének tisztázása.
11: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén délután esős idő elé nézünk, 28 fokos csúcshőmérséklettel.
0: Reklám.
8: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
11: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
12: Pannonrádió.
13: Az interneten
12: és az FM 91,5-ön.
14: And it goes a little something like this.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
3: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
3: Az Eufória.
4: Fellép
5: a tankcsapda.
2: A Crvena Jabuka együttes.
4: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
4: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
4: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
2: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
10: Bomax.
11: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Panna reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
1: Fű, 8 óra 15 perc van, és tudjátok mi van? Az, hogy nagyon nagyot ment Magyarországon a Meki.
2: Igen.
1: Nagyon nagyot ment.
2: 11 milliárd fölé ugrott a profitjuk, és hát ez több mint 122 milliárd forintos nettó bevételt jelent. Ez tavaly ért el a Meki. És ugye az a cég, aki a Mekiket működteti, ez egy franchise, ennek a működési módjáról erről szerintem te többet tudsz, hogy ez hogy néz ki, tehát hogyha én akarok például nyitni egy Mekit, akkor én kapcsolatba lépek, vagy gondolom így, és akkor mit tudom.
1: Hát az a durva, hogy hozzájuk tartozik a franchise. Ez a fantasztikus, mert ebből kettőféle módon jön a lóvé, az egyik az az eladásból, a másik pedig a franchise-nak az árából. Aha. De ez a franchise ára, ez nagyon picike, úgy az egészbe. Ez körülbelül 10% az egész bevételből, vagy mennyi 9% a profitnak. Ugye, mert hogy például, hogyha te szeretnél egy Mekit mondjuk nyitni, akkor megvan, hogy mennyit kell, hogy fizesse azért. De így persze. Működik ez különben akkor is, amikor... Én nem tudtam, hogy így működik egy csomó benzinkút. Nekem ez volt a nagy meglepetés. Na. Az egyik ismerősöm, tudod, pár éve mondta, hogy na hát akkor van most egy benzinkutam, és mondtam, hogy mi? Hát mondom, hogy? És azt egyik magyarországi, tudod, ilyen benzinkút. Na, jó, most mindegy, hogy, de hát nyilván tudjuk melyik az, mindegy. És akkor én nem tudtam, hogy ott ki lehet venni.
2: Ki?
1: És akkor tiéd a benzinkút. Csak hát az a baj, nem a tiéd a szabályok, tudod?
2: Tehát, persze.
1: Te optimalizálnál valamit például, és akkor mondják, hogy nem lehet, mert hogy az megvan, hogy kell, hogy legyen.
2: Így
1: és
2: van,
1: akkor
2: így van.
1: Egy idő után mondta,
2: ez a Mekinél is így van, tehát hogyha te most szeretnél valamit optimalizálni a szószokba, azt mondják, hogy te ne szószozzál, mert azt nem, a szósz kell használnod, amit mi mondunk.
1: De tudod, ezek őrült dolgok különben. Tudod, van most annyi ilyen franchise van, és ott van az a rengeteg fajta, tudod, a Burger King-től kezdve KFC-ja, nem tudom, te lehet, hogy jobban tudod, mert te a világa annyi felé jártál már, vannak ezek a Subway-ek, vannak a, nem tudom, a Five Guys, van, ami, miket láttál még különben, rengeteg hát minden.
2: Nem tudom, jó, Five Guys, az már körülbelül utána jött, mikor én voltam mondjuk Amerikában, de mondjuk van a Wendy's, az nagyon megy, a Taco Bell.
1: Így van, a Taco Bell, arra
2: Amerikában nagyon is. Mennek.
1: Így van.
2: De nem csak ilyenekre érdemes, most pont valami cégről hallottam, amiről azt hittem, hogy kizárólag Amerikában van, és most kiderült, hogy nem, de hogy melyik az.
1: Hanem mindenfelé. Ja,
2: tudod, melyik a Costco. A Costco.
1: Az van máshol is.
2: Ne
1: hülyeskedj. De Amerika a bázis?
2: Amerika fő, az abszolút bázis.
1: Az egy elég érdekes bolt.
2: Ez
1: különben.
2: Egy olyan bolt, ahol kártyával tudsz vásárolni, olyan értelemben, hogy klubtag kell, hogy legyél.
1: Igen.
2: És úgy leszel klubtag, hogy van egy klubtag, aki téged be tud vinni.
1: Aha.
2: És akkor tudsz vele, tehát egy klubtag, kettő másik ember tud bevinni, aki nem klubtag.
1: Aha.
2: És akkor ez így ki van találva, hogy akkor mire kimész, akkor te is klubtag leszel.
1: Igen.
2: És ez a klubtagság, ez azért érdekes, mert tényleg ott nagyon jó áron tudsz vásárolni, és top 5-be benne van, ami Amerikában hatalmas szó szerintem, vagy top 5-be van az a boltok között a Costco.
1: Hát hogy ne.
2: És nekik nem is tudom, hogy hány ezer boltjuk van Amerikában, uh-huh. meg külföldön is van valahol.
1: Képzeld el.
2: Szóval
1: én már csak azért akartam mondani, hogy látod, ennyire sokfajta kaja van. Csak a franchise-okra gondolok. És tudod, múltkor álltam sorba Belgrádban a KFC-nél, meg utána szintén Belgrádban a Mekinél. És akkora sorok vannak ott, a durvább az élmény, mint mondjuk Budapesten, vagy nem tudom, Bécsbe, uh-huh. akkorák a sorok, és belátsz a konyhába. És látod azt a sürgésforgalmat, mennek.
2: Igen.
1: És te, amíg sorba állsz, addig ugye ez van, és amíg eszel, látod, hogy ez van. És az jut az eszembe, hogy hol van ez a rengeteg állat? Te ebbe belegondoltál valaha? Én ezt nem tudom elképzelni. Én ez is nagyon szuper, meg érdekesek ezek az adatok, hogy mennyi a bevétel. De hány tonna hús megy ott el? Én erre lennék
2: hát
1: kíváncsi,
2: ez az óriási mennyiség szerintem, óriási
1: hát
2: mennyiség.
1: Hát ez eszméletlen.
2: Vannak olyan gazdák szerintem, akik kifejezetten csak nekik termelnek.
1: Ez biztos.
2: Tehát ezek óriási nagy dolgok, és én pont a Viktorral beszélgettem erről, és akkor mondtam, hogy őnek is vannak saroléi, és
1: az mit
2: marhák.
1: Csinál?
2: Hát azok a marhák.
1: Aha.
2: Lehet,
1: ja,
2: bennünket.
1: Annak a Viktornak, a Viktor barátunknak. Persze, hogy ne, igen.
2: És ugye ez egy húsmarha fajta. És akkor én kérdeztem tőle, hogy de mondom, ehhez képest hol van az Angus marha, amiről annyit hallunk.
1: Igen.
2: És mondta, hogy hát azt mondja, az Angus marha az itt van, és a saroli az ennyivel fölötte van. Tehát ezt nem is gondoljuk, hogy a saroli az a csúcsa. Igen.
1: Nem gondolnánk.
2: Én se gondolom, mert mindig az Angus halljuk.
1: Igen, mindig.
2: De az Angus az meg azért érdekel, hogy a steak szempontjából miért érdekel, a steak szempontjából fontos ez. mert hogy az Angus az Amerikában egy ilyen őshonos fajta, és ott abból azt ott nagyon jól lehet tartani, vagy nagyon sok van bőle, vagy tehát, hogy megvan, hogy nálunk inkább ez a menő, hát ez terjedt el, viszont ez a csúcsok csúcsa, tehát ez a deluxe,
1: úgyhogy, jó.
2: Ami a húst illet.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon érdekes dolog, mint hogy az is nagyon érdekes, amikor tudod, a Komló Sandorral beszélgettünk, tudod, aki nálunk
2: a francia marha fajta egyébként.
1: Nálunk a barbecue-nak az apja, igen. Igazából. És akkor ő mondta, hogy amikor volt a verseny, az első grillbetyárok, akkor ugye be kellett szerezni a húst, és nálunk olyannyira nincs igény erre a barbecue világra.
2: Nem, nálunk
1: egyelőre,
2: tényleg nincs.
1: Reméljük, hogy ez változik.
2: Lehet, majd, hogy megváltozik.
1: Hogy, szóval nem bírsz elmenni a hentes boltba venni ilyen húsokat, hanem őnek úgy kellett külön megkérni, hogy hogy vágják le azt az állatot, mert hogy nincsenek azok, de nem megy be egy átlag ember, és nem kér olyan spéci marha, igen, például, amit ugye te tipikusan mondjuk a steakre készítenél. Érdekes dolgok ezek. De szóval visszatérve arra, hogy és akkor nekem eszembe jutott, hogy a KFC esetében, hogy hol van ennyi csirke,
2: ja.
1: Mert ezek ilyen...
2: Hát csirkefarmokon.
1: Aztán különben nemrég láttam egy olyat, hogy Jézusom, nem láttam, hanem mesélt ez egyik ismerősöm, hogy van valami olyan csirkefarm, hogy 25.200 négyzetméteres hangár. És akkor mondom, hogy elnézést, mi? Hm. És akkor tudod, mi ezt nem fogjuk föl.
2: Nem.
1: De ilyenek vannak. Nem. Tudod, és akkor így, oké,
2: jó néhány, KFC-t ellát.
1: Hát szerintem az ellát egyet-kettőt. Csak gondolj bele, hogy hány van a világon. Na mindegy, szóval ez fölfogadatlan. És akkor megy a pénz. Az is egy nagyon érdekes dolog különben, hogy ez péretlen, hogy hogy kialakult ez, hogy ez hol megy, hol nem megy, és hol milyen... Hogy is kéne ezt mondani? Melyik státusz kategóriához tartozik? Vagy melyik? Tudom, mire gondolok? Az, hogy egységáron van.
2: Aha.
1: Egységáron van. És erre te hívtad egyszer fel a figyelmet, hogy amíg nálunk itt van a Városháza alatt, és ilyen Uber fancy.
2: Igen, fancy.
1: És nálunk ez mindig drága volt. Uh-huh. Vagy drágának számított. Most is igazából. Pozasztó drágának számít. Addig például, különben Belgrád...
2: Hát egy 400 vagy 500 dináros Pieszkóhoz képest, igen.
1: Igen. Belgrádban tudod, hogy olcsóbb, megőrülsz.
2: Tényleg?
1: Olcsóbb. Na mindegy, egy picit.
2: Ja.
1: Nem tudom, szemben 3,50 szerintem itt a cheeseburger,
2: aha.
1: És lent pedig 3.
2: Aha.
1: Nem tudom miért. De alapvetően körülbelül ugyanott van az ára. Uh-huh. De ebből az jön, hogy mondjuk...
2: Állami támogatás.
1: Állami támogatás. Viszont
2: 2,80 írja, Robi.
1: Mármint hol? Nálunk?
2: Nálunk? Nem.
1: Nem hiszem. Na mindegy.
2: Havi,
1: nem ez a
2: havi pópuszt 200.
1: Ja, van neki havi pópusztja.
2: De nálunk?
1: Nem tudom. Most 200. Miről beszélsz, Dobárdán? Ezt így nem értjük. Na mindegy, szóval egy szó, mint száz, csak azt akarom mondani, hogy addig Amerikában úgy azért rendkívül olcsó dolog. De ott nálunk,
2: hát ott
1: nálunk a kivételesek mennek el oda szépen felöltözve. Most
2: hát ez a különbség. Ez a különbség.
1: Ott pedig,
2: hogy ott meg az a tehát nekem az ott érdekes, amikor mondta ott élő ismerősöm, hogy meg picit ugye a saját szememmel is volt alkalmam látni, hogy a Meki az tényleg olyan, hogy ott így a társadalom minden rétegéből ott vannak.
1: Ugye?
2: Nagyon durva egyébként. A burger, a burger király.
1: Jó.
2: Az meg olyan, hogy oda meg tényleg a legszegényebbek mennek.
1: De komolyan?
2: Esküszöm.
1: De mi lehet
2: az oka? A munkásoknak, tehát az a része, azok a tényleg nagyon órabérben, nagyon keveset kereső emberek. Nem tudom, tehát ez így valahogy alakult ki, hogy az meg tényleg az ilyen szociálisan rászorulóknak
1: hát
2: szinte. Tehát ez a Burger King. Ez a percepciója.
1: Na itt van, bocsánat, fölmentem erre az egyik ilyen applikáción, ahol minden étterem fönn van, hogy fölmentem a Mekire. Itt, ezen az applikáción 3,20 a cheeseburger.
2: 3,20.
1: Na mindig különben. Szóval 3,20, Dobáldán Robinak az a nagy kedvenc gurma, az kár, szerintem 3,90. Szóval most akkor érted, nálunk ez nem jó helyen van.
2: Nálunk. Én amikor annak idején megnyílt a Meki, még gyerekkoromban, akkor mondták ott nálunk az idősebbek, hogy jaj, hát ez meg egy évet se bír ki, meg ilyen, nem lett igazuk.
1: Hát jó, nem,
2: mert
1: persze.
2: A Meki azért csak Meki, de olyan értelemben csak Meki, hogy ez egy nemzetközileg ismert brand, tehát afrikai gyerekeket megmutatod a Meki jelet, akkor tudni fogják, hogy mi ez a Meki.
1: Persze, tehát, tudni fogják.
2: Ez egy ilyen szitu.
1: Van erről egy film? Michael
2: Keaton. Van a Michael Keaton, igen, ez egy jó film. Ez hogy indult be a Meki? Igen.
1: És van arról egy olyan jelenet, amikor Michael Keaton elmegy ebbe az új felfogású étterembe enni. Uh-huh. Uh-huh. És megrendeli a kaját, és odaadják neki, és mondja, hogy de mi, ez már kész?
2: Aha.
1: és így mondja, csak hogy fölfogjuk, hogy ez mekkora innováció
2: igen,
1: volt
2: igen,
1: akkor.
2: Igen, igen, igen.
1: És mondja, hogy igen, persze, tessék, ez az öné. Azt mondja, aha. És de hol legyen meg? Azt mondja, bárhol. Azt mondja,
2: igen, igen,
1: azt mondja,
2: igen.
1: De hogy bárhol? Hát azt mondja, üljön le egy padra, vagy nem tudom, sétáljon, vagy nem tudom, part, vagy nem tudom, mi volt a szöveg. Mondja, hogy ja, akkor vigye meg, és ott teszem meg a lakarom. És akkor mondja, igen. És akkor viszi, és akkor tudom, annyira ugye az egész elképzelés, hogy azt sem tudja, hogy most ezzel mit kell. Még kapta meg ilyen gyorsan, direkt hol legyen meg? Jó, nyilván azóta ugye meg lehet enni, most már be lehet ülni. Ja, de különböző, hogy egy csomó helyen, és Olaszország ebbe zseniális, hogy vannak ilyen helyek, ahol van ülőhely, meg van ez az ilyen, hogy megkapod a kajádat.
2: Aha, igen.
1: És például van egy ilyen szendvicsező, ami hatalmasat ment a TikTokon, és pont akkor voltam Olaszországban, amikor ez épp abban a városban nyílt egy. És elmentünk, és te hatalmas sor, tudod, mint amikor tudod, valami föl van hype-olva, és akkor vász, tudod, ilyen 30 percet, mire sorra jutsz, és látom, hogy nem ül senki. És mondom, ha mi leülünk, tudod, Szerbiából jött, leülünk, és jött egy nagy néger fickó, egy ilyen biztonság, security, és mondja, hogy itt szeretnénk elfogyasztani a kaját itt ülve. Mondjuk igen. Akkor az feláras. És mondom, micsoda? Feláras az, hogy itt teszem meg a kaját. Mondom, akkor nem, köszönjük szépen, megyünk tovább. Találtuk egy bokrot, ráraktuk a kaját, és kész. Szóval, hogy azok az egyenesre vágott bokrok, jó sűrű, az jó. Lehet használni asztalnak a tetejét, haláli, szóval vannak
2: szóval
1: ilyen
2: itt, dolgok. Itt egyébként érdekes, mert tényleg néztem az Edinájék ajánlóját, ők mondták, hogy hát itt a Meki valahogy ez így felturbozta magát. Egyszerűen arról van szó, hogy óriási osztalékot vett ki ez a Progress Kft., vagy Progress Étterem Hálózat Kft., akik üzemeltetik a magyarországi Mekiket, és ennek egy dolog az oka, az, hogy nagyon megy a Meki Magyarországon. Rettenetesen megy a Meki.
1: Elgépesztően.
2: Tehát 80, az árbevétel 89% az éttermi eladásokból származik, a felmaradó 10% az ilyen franchise díjakból, és ugye 123 Meki étterem volt Magyarországon tavaly, múlt év végén. Nem mindegyik működik érdekes franchise rendszerben.
1: Érdekes.
2: 48 működik így, a többit a vállalat menedzseli.
1: Aha.
2: Több mint 3400-an dolgoznak, és nagyon jó számokat sikerült produkálniuk. Tehát ugye ez abszolút. Tehát ez a Sír Sándor, vagy Sér Sándor, nem tudom, ez a Market ZRT alapítója, Progress Kft. Tulajdonosa, 5,2 milliárd forintot vett ki osztalékként.
1: Korrekt.
2: És a maradék 5,8 milliárdot az betett az eredmény tartalékba.
1: Aha.
2: Úgyhogy jól megy a biznisz. Jól megy a bor. Elég jól megy a
1: bor. Jut is marad is, ahogy szokták mondani, ugye? Jut is marad is.
2: Jól megy a Meki. Jól megy a Meki. Persze most erre rá lehet sütni azt, hogy akkor mindenki rosszul étkezik, meg stb., de valamilyen megy. Tehát, hogy...
1: Őrület. Hát jó van, ez van, gratulálunk neki, tényleg, hát le a kalappal.
2: Le a kalappal, csodálatos.
1: Megy a buli.
2: Lesz nem sokára 7 nap horoszkópuk, addig zenélünk, 8:29 perc van.

0: Din. Egy kis görög hangulat itt a 91,5-ön, és már is belemálunk a horoszkópba, ami a hét nap jóvoltából van itt nálunk.
1: És
0: úgyhogy
1: egy hétre szól, szerencsére. Hát persze,
0: igen. Ideig. És most már megtanultuk, hogy a Zoli, ő nem más, mint Bika.
2: Igen,
0: tudom.
2: Eltaláltad.
0: Most már hivatalosan tudunk mindenkit. Kos nincs nálunk, de azért elmondjuk, hogy hivatás, azt mondja. A héten szinte biztosan nem tud kompromisszumot kötni kollégáival.
1: Igen.
0: Szomorú. Szerelem, mutassa meg, milyen erősen elkötelezett a társa iránt. És egészség, vigyáznia kell a szívére, ezért ellenőriztesse vérnyomását, ha az értéke magas.
1: Irány a szakorvos. Bika,
0: na,
1: hivatás.
0: Na Zolikám, rád mi vár? Nézzük.
1: Hivatás, gyakorlatias viszonyulása és karizmája miatt sokan vezetőt látnak önben.
0: Szerelem,
1: ha egyedülálló, nem lesz oka a szomorúságra, lesz, aki megvigasztalja. És egészség, a rendszeres napi testmozgással csökkentheti vérnyomását és testsúlyát is.
0: Jó, hát ezzel nem lehet vitába szállni.
1: Ez biztos.
0: Ikrek, például tud ki az ikrek? Édesapám, ő ikrek. Na nézzük, hivatás. Szavakkal többet érhet el, mint tettekkel. Fordítson időt beszélgetésre, véleménycserére. Szerelem, kelleves találkozásokra számíthat. Hát azért az anyámnak is lesz egy-két szava, de jó van.
2: Kelleves találkozások.
0: Kézzed.
1: Igen.
0: Egészség. Ideges, nyugtalan, gyakran úgy érzi, hogy elege van mindenből, és nem érdekli semmi.
1: Rákkal folytatjuk, hivatás. Ez a néhány nap a kemény munka és a jól megérdemelt pihenés harmonikus egyensúlyának jegyében telik. Szerelem, sok kellemes élményben lehet része. Egészség, minden panasz esetén az étkezési szokásait kell alaposan megvizsgálnia.
0: Na most jön az oroszlán, többek között oroszlán Zoli, a mi Sánta barátunk, ne nézzük, hivatás. Minden szót személyes sértésnek vesz. És hajlamos túlreagálni az önt érintő legkisebb tréfát is. A Zoltán. Szerelem, még a legapróbb sikernek is örülnie kellene, érti? És egészség, az egyik legérzékenyebb testrésze a háta, főleg ha nem vigyáz magára.
1: Ha, ez okkal mondta,
0: amíg igen.
1: Szűzzel folytatjuk.
0: Ez Dávid.
1: Ez Dávid. Hivatás, gondolkodása élénkebbé, ítélete és elhatározásai gyorsabbá válnak. Ez pedig segíti a munkájában.
0: Ez jó.
1: Szerelem, nem kell örökké nyomon követni a párját.
0: Hallod, Dávid? Álljál le! Hogy mondja a fickó? Törtőztesd magad!
1: Ki mondja?
0: Nem vágjátok ezt? Az a fickó, akinek mindig így küldik az emberek, hogy szólj már rá, nem tudom, a Zolira, meg szólj már rá, nem tudom, a kire, hogy... És akkor azt mondja, Zoli, mit csinálsz? Nem bírsz magaddal? Törtőztesd magad! Ez nektek ezért nincs meg? Halálni, majd elküldöm, megtalálom.
1: Egészség. Fogékony a gyulladásos megbetegedésekre, például az enyhe vastagbél gyulladásra.
0: Szegény Dávid, innen folytatjuk.
3: Programajánló.
4: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
5: Média támogató a Pannon RTV.
3: Folytatjuk a horoszkópot, azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
0: Jaj, jön a mérleg.
1: Mérleggel folytatjuk.
0: Azt mondja, mondod?
1: Mondhatod.
0: Szóval hivatás. Ez az időszak kevésbé látszik sikeresnek pénzügyi szempontból, ám mégis nem vált eredménnyel fejeződhet be. Szerelem. Ha valaki nem kedveli, annak az az oka, hogy irigyli a boldogságát. Egészség. Emésztő rendszerét ne gyötörje nehéz ételekkel.
1: Skorpióval folytatjuk, hivatás. Remekül halad munkahelyi feladataival. Szerelem, nincs öröm.

0: üröm nélkül, hiába értik meg jól egymást a párjával, veszekedésekkel is számolnia kell. És egészség, fusson, gyalogoljon, kerékpározon a szabad levegőn.
1: Igen, nyilas jön, azt mondja a hivatás, ne aggódjon, jól veszi az ön előtt tornyosuló akadályokat, szerelem. A szerelmi élete teljesen új, méghozzá kedvező fordulatot hoz. És egészség, a nap és a Neptunusz fényszöge érzékenyé teszi a szervezetét, minden apró jelre figyeljen oda.
0: Bak hivatás. Nem hibázhat, hogyha kellő taktikával intézi a dolgait.
1: Ez kb. Anett, csak szólok.
0: Szerelem. Közelebb kerülhet valaki ez, akit eddig is kedvel, de nem tudta, vagy nem merte, vagy merte kifejez az érzéseit. Egészség. Egyen minél több C-vitaminban gazdag gyümölcsöt és zöldséget.
1: Jön vízöntő, ami Viktorunk hivatás. Új vállalkozás, üzlet van kilátásban. Viktor! Hogy képzeled? Tűrtőztest magad? Na jó van, azt mondja, na leálltam. Azt mondja, vágjon bele bátran, mert kedvező fejleményekre számított. Szerelem. Ne hagyja magát megvezetni az érzelmei által. Egészség, gyakran érzi furcsán magát, ezért az volna a legjobb, ha felkeresné az orvosát.
0: Halakkal folytatjuk hivatása. Munkájában egyre hatékonyabb, mindenben lehet számítani önre. Ez az eci egyébként.
1: Igen.
0: Szerelem, a mostanában kialakult új kapcsolatát nem biztos, hogy sikerül elmélyítenie, megszilárdítania.
1: És az nem túl jó.
0: Az nem túl jó. Egészség, próbáljon meg lemondani a tiszta félékről.
1: Arról már nem mondtunk. Détár Ferenc András. Őt kell követni. Détár Ferenc András. Képzeld el? Haláli. Neked megmutatom mindjárt különben.
0: Détár, ez aki mondja,
1: igen,
0: a tűrtőztetet.
1: Haláli a fickó, igen. Na, szedélünk tovább.

0: goes.
1: Reklám.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
3: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061-153-89-22-es számot. 061-153-89-22.
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
7: Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, ma vagy holnap várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, hogy a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hétvégéig is befejezhetnek. Máli emellett bejelentette, hogy másfél hónapon belül elkészül Szerbiában az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanak majd, és az év végéig tréning központ is nyílik.
8: Az utolsó előkészületek zajlanak hajdújáráson a 62. Gyöngyösbokréta és a 49. Durindó előtt. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én rendezik meg a településen. A szervezők és az önkéntesek már a végső részleteket egyeztették, több mint 2300 fellépőt, valamint nagyszámú vendéget várnak a hétvégén. A színpadi programok mellett számos kísérő rendezvény is színesíti majd az eseményt.
7: A Szabadkai Felsőügyészség kezdeményezte két kiskorú ellen az előkészítő eljárás megindítását a magyar zászló elégetésének ügyében. A hatóságok szerint fennáll a gyanúja annak, hogy a fiatalok bűncselekményt követtek el. A gyanú szerint a fiatalok május 29-én Szabadka központjában elvették egy végzős diák magyar zászlaját, majd azt felgyújtották. A zászlót később a városközpontban találták meg égésnyomokkal. Az incidens a végzős középiskolások ballagásának napján történt. Az ügyészség szerint az eljárás célja az eset valamennyi körülményének tisztázása.
2: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén délután esős idő elé nézünk, 28 fokos csúcshőmérséklettel.
1: Társadalmi célú felhívás.
9: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
10: Média támogató a Pannon RTV.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
0: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
12: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
11: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
12: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
11: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
13: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
14: A te zenéid.
13: A

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: közérdekű információ következik.
1: Nos, 9 óra 17 perc, vajon a közérdekű info. Rendőrök nincsenek, úgy látszik ma, viszont van egy olyan információ, hogy tegnap találtak a Szabad Egyetemnél, az Otvoreni Univerzitétnél egy BMW motorkulcsot, és hát ez különben ott található a portán, úgyhogy ez most tényleg... Ez elég szívás, amikor elveszik egy ilyen, szóval,
2: biztos,
1: hogyha, valaki,
2: tehát,
1: hogyha hallja...
2: valaki magára ismerne esetleg, vagy észrevenni, hogy hopp, elveszett a kulcsom, aztán már észrevette, ugye, akkor ott van. Írja Robi, hogy a Privátniknál vannak rendőrök.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Az apjuk Filit. És hát ugye az a Népkörnél van, ugye egymással szembe állnak. Annyit még elmondok, hogy van ezen egy kulcstartó, egy tipikus ilyen motoros kulcstartó, ami azt írja, hogy www.arc-germany.
2: De Germany, hát,
1: tényleg ezt valaki felismeri. Van rajta más kulcs is, úgyhogy na, szívás ez. Mert tudod, általában úgy van ez különben, hogy van a kulcsod, de akkor van tudod plusz dobozod, akkor annak is van kulcsod, akkor elveszik, akkor katasztrófa, elveszik mindent.
2: Yeah.
1: Tehát ez elég szörnyű.
2: Yeah.
1: Na mindegy, ja, meg azt még elmondom, jó, hogy az az érdekes, hogy ma 28 fok lesz csúcs, de délután állítok full esik az eső, úgyhogy én is majd repülök haza, majd biztos el fog ázni.
2: Hát benne van a pakliba, benne van a
1: lényegtelen,
2: pakliba.
1: Lényegtelen, egyszerű.
2: Az biztos, hogy ma kifejezetten ilyen csalós idő lesz. Azért vigyetek magatokkal esernyőt, vagy legalább egy esőkabátot, mert nagy a megfázás veszély. Jó,
1: képzeld
2: az mondjuk nem, mert 28 fok lesz ma napközben.
1: Képzeld el, ugye tudjuk, hogy van az a stósz, hogy mikor a Rolls-Royce Phantomnak kinyitod az ajtaját, akkor van benne egy esernyő. Tudod? Meg a Skoda Superb, te ezt tudtad?
2: Ezt kinyitod, és automatikusan kinyílik? Nem, vagy? Ja, ja, oda van téve. Ja,
1: tudod, az ajtók melyik felében van, akkor kinyitod.
2: Igen.
1: És amit tudod, az, ami ugye a szélén van, amit amúgy nem látsz, mert amikor becsukódik ugye a karosszériába egy vonalban.
2: Igen,
1: van,
2: igen,
1: ez
2: igen,
1: az
2: igen.
1: A vastag része, ugye? Uh-huh. És múltkor nézem, és a Skoda Superbe is van.
2: Hoppá.
1: Meg azt hiszem a Kodiakba is. Vagy mindegyik, mert nem tudod, ebbe a Superbe biztos van. Mondom, tikmá! Mondom, ez a két véglet.
2: Sokan hívják ezt a Skodát, hogy Superbe.
1: Nem, ez olyan szerintem rajtunk kívül mindenki Superbe.
2: De nem azt jelenti. Superb.
1: Én ezt magyaráztam barátaimnak is sokszor, aztán tegnap is épp mesélték. Én csak volt ez a Superbe.
2: Igen, a Superbe.
1: Föladom.
2: Egyszerűen ültem egy lakodalomban, és ütelődtem négy csávó, és én halál komolyan mondogatták, hogy a Superbe mi így, meg a Superbe.
1: Imádják. Superbe.
2: De nem Superbe, hanem Superb. Az azt jelenti, azt jelenti angolul, hogy ilyen lenyűgöző, pompás. Tehát, hogy az az ilyen csúcs.
1: De ez egyértelmű, mert az emberek azok próbálják ugye valahogy ami nekik értelme van.
2: Hát jó, ja, persze logikus, hát most én nem senkit nem akarok bántani. Csak
1: például onnan. Azért csomó ilyen van, de hát az a Hyundai szerintem Tucson, vagy Tucson, az valami Tucson.
2: Tucson? De úgy a logikus.
1: Tucson. Nem, én nekem Tucson a logikus, de közben Tucsonnak kell mondani.
2: Tucsonnak kell mondani?
1: Magyarország azt mondja, hogy Tucson, most nem a magyarok a mérvadóak, én tudom, de valami Tucsonnak mondják. Hát mondom, hogy áj, de tudod, erre most mit fogom mondani? Jó, hát így van, akkor sok ilyen van különben. Tudom, mit nem tudok? Szabadkán van egy, Jézusom, tegnap mentünk mellette, vagy tegnap előtt, én nem hiszem, hogy mekkora, szabadkai rendszámtáblás, Chevy Suburban.
2: Jó, látod, múltkor beszéltünk. Suburban. Igen. Hát találkozni, múltkor beszéltünk róla.
1: Ja, igen?
2: Itt a műsorban.
1: Lehetséges. Legyűgöző.
2: Persze, az egy garzon lakás, hogyha kinyitod.
1: Az egy garzon lakás, ami gurul.
2: Igen.
1: Tehát, nem hiszitek el.
2: Tehát, hogy az...
1: Nem hiszitek el.
2: Rettenetesen, és Amerikában nagyon sok van belőle.
1: Tényleg mondtad ezt,
2: azt én meséltem is, hogy sok van belőle. Mi akkor volt, hogy New Yorkban minden második autó gyakorlatilag egy Suburban volt, és valakitől kérdeztem is, hogy mondom, ez így mi? És mondták, hogy hát azért van ez így, mert a Suburban az ilyen, az tökéletes fuvaros autó. Na, szóval, hogy ilyen nagy, tehát sok ember tudsz vele szállítani, és jó, meg szép.
1: Hát durva. Az, hogy az egyik hallgató, ne félj, Zeci, megázol, nagyobbra nősz. Hát de már hova?
2: Már hova?
1: Amúgy Zoli, most ez egy ilyen sztori, vagy tényleg az ember, hogy idősödik, megy össze?
2: Szerintem megy össze, persze. Valamennyit elveszítesz a magasságodból.
1: Én mekkora leszek idős?
2: Izmok, csontok, stb. Nem leszel picike. Szerintem soha nem leszel picike, de
1: azt hát... mondja, Dávid, akkora leszel, mint én most.
2: Igen. annyira nem mész le szerintem, de valamennyire le fogsz menni.
1: Lehet, hogy majd 60 évesen vagy 65 évesen már tudok magadnak nadrágot venni.
2: Lehet,
1: hogy ez lesz.
2: Megéred, hogy meg tudj venni magadnak egy nadrágot. Igen,
1: gyanús, hogy a méret az a gerinc miatt megy, nem pedig a lábak miatt.
2: Hát valószínű, hogy ehhez van inkább köze.
1: Tovább fog érni a póló, és ugyanúgy nem lesz nadrág. Úgy valószínűleg ez a... Na mindegy, ennyit erről. 9:22 perc van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban. Pörög ránk! Panno Rádió. Neked szól. Let me tell you.

0: Vedd elő, és használd!
1: 063-621-605.
0: Nos, itt is vagyunk, 9 óra 36 perc van.
2: 9 óra 36 perc bizony, és folytatjuk egy érdekes kvízzel.
0: Hát ami... ebben én bele fog törni a bicskám.
2: Hát lehet, hogy nekem is, de mindjárt kiderül. Tehát, hogy a sztárokról, pletykákról, hiedelmekről beszélgettünk már, ami a híres embereket és a zenészeket illeti, a legendákat. A zeneipar legmélyebb és legbizarabb bugyraiba megyünk le, és kiderül egy kvízből, hogy mennyire ismerjük ezeket a fene gyerekeket.
0: Na jó, hát.
2: Kedvenc magyar szavam, a fene gyerek.
0: Fene gyerek.
2: Daredevilt is sikerült ilyen jól lefordítani magyarra. Tudod, hogy annak az magyarul a neve, hogy fene gyerek.
0: Igen. Na nézzük különben, az elsőt az pont véletlenül tudom. Melyik bizarr eset történt meg valójában Ozzy Osbourne-nál egy 1982-es koncerten, amit sokan csak városi legendának hittek. Ugye megevett egy élő tarantulát, lézeres szemműtéttel világító kék szemeket csináltatott, hát véletlenül megitta a gitáros a mérgező kígyójának a vizét, ugyan. Vagy leharapt egy élő denevér fejét, mert azt hitte, hogy csak egy gumijáték.
2: Hát megcsinált a csávó, hát tényleg. Igen, ez tényleg 82-ben megtörtént, ez túlpörgött. Tehát, hogy belegondolsz, hogy annak idején az a legnagyobb botrány a rock történelemben, nem hiszem, hogy lesz ez kérdés, amikor Dallasban a Jim Morrison az én nagy példakép, nem, csak Doors rajongó voltam, és ő elment Dallasba, ami egyébként eléggé konzervatív állam, akkor meg főleg az volt.
0: Igen, és?
2: Hát a 60-as években, vagy az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, és akkor letolta a nadrágját. Ennyit csinált a fickó.
0: De miért?
2: Hát de volt egy momentum, letolta a nadrágját. És köszemérem sértés, jöttek a serifek, vitték, érted? Tehát, hogy ott nem volt pardon, tehát hogy nem lehetett ott viccelődni. Tehát hiába tapsolták ott, meg minden, jöttek a rendőrök, leszették a színpadot. Tehát, hogy viszont ma meg már ez olyan, mint a jó napot. Tehát például volt a Green Day az állandóan ezt csinálta például. Komolyan? Mert egy csomó zenekar csinálta.
0: Te az emlékszel, hogy a Rednext is bekerült az újságba, mert úgy léptek fel, hogy csak az okni volt ráúzva.
2: Igen, volt nekik.
0: De állítólag ezt csinálta a Red Hot Chili Peppers is. Mindegy. Következő. Melyik megdöbbentő, de igaznak bizonyult állítást ismerte el Keith Richards, a Rolling Stone gitárosa? Hogy? Teljesen lecseréltette a vérét és svájci klinikán, hogy túlélje a turnét. Megvásárolta egy híret kalóz teljes csontvázát a kastélyába.
2: Ez jól hangzik.
0: Felszippantotta az elhamvasztott apja hambainak egy részét egy kis kokainnal.
2: Ez meg már súlyos, igen.
0: Titokban ő írta az összes korai Beatles slágert.
2: Jó, hát a D biztos, erről, hogy nem.
0: Én erről hallottam.
2: A hambainak egy részét biztos nem. Megvásárolt egy híret kalóz teljesen, az se szerintem
0: lecserélte a vérét. Igen, én erről hallottam.
2: Mert ugye mindig megkérdezték tőle, hogy mi a hosszú élettitka, meg hogy még mindig ilyen erős a színpadon, meg a színpadi jelenléte ennyire komoly. És hát az a helyzet, hogy ennek elvileg, ő azt mondta több interjúban, hogy az oka, hogy lecserélte a vérét egy svájci klinikán. Svájcban szeretnek vért cserélni.
0: J, B, meg egy G, hát ez van, ugye, hogy szokták mondani.
2: Na, melyik legendás zenészről terjedt el 69-ben a pletyka, hogy valójában meghalt egy autóbalesetben, és egy hasonmás helyettesíti? Paul McCartney nem, szerintem nem. Elvis Presleyről folyamatosan terjedt az a pletyka, hogy ő igazából nem halt meg.
0: Állandóan ez ment. Mick Jagger vagy Bob Dylan?
2: Mick Jagger vagy Bob Dylan.
0: Én kapásból Paul McCartney-t mondtam volna, te mondtad, hogy rögtön ez kizárod.
2: Lehet, hogy a Paul McCartney volt ez egyébként. Én nem tudom, az Elvis Presleyről az volt, hogy amikor meghaltak, utána tovább ment a találgatás, igazából nem halt meg, csak elvonult a nyilvánosság elől.
0: De ez volt a Jackóval is.
2: Ez volt a Jackóval is, tehát hogy a McCartney, az a Presley, tehát Presley-vel kapcsolatban ezt mondták, akkor lett, tehát mégsem jelöljük meg. A Mick Jaggerről ilyet nem hallottam.
0: Nem, Bob Dylan meg
2: Bob Dylan nem ez a típus.
0: Én a Paul McCartney mondom.
2: Akkor jelöljük be a Paul McCartney.
0: Majd kiderül a végén, nem tudjuk hány kérdés van.
2: Utána az, hogy... átugrása.
0: Milyen hihetetlen pecska terjedt el a Kiss együttes basszusgitárosáról, Gene Simmonsról, akinek a magyar felmenői vannak, tud is magyarul, hogy 6 ujjal született a bal kezén, hogy egy tehén nyelvét varrattatta a saját helyére, hogy 2 szíve van, ami miatt bírja a megterelő koncerteket,
2: ez nem igaz.
0: Hogy a szemeit műtétileg megváltoztatták a macskaszerű tekintetéért.
2: Én ezt a 6 ujjat jelölném.
0: Igen, nekem is gyanús,
2: mert ez tűnik ilyen valószínűbbnek, hogy ez terjedt el róla.
0: Jaj, és most jön egy menzolos olvasat.
2: Na ez, igen.
0: Tudták a macskaszerű tekintetét.
2: Én ezt a 6 ujjat jelölném.
0: Nekem is gyanús,
2: mert ez tűnik ilyen valószínűbbnek, hogy ez terjedt el róla.
0: Jaj, és most jön egy menzolos olvasat.
2: Na ez, igen. Melyik híres pletyka Marilyn Mansonnal kapcsolatban bizonyult igaznak?

0: mindig ment.
1: Tehát ez mindig ment. Ez
0: állandóan
1: egyszer
0: ment.
1: Néztem egy dokumentumfilmet sztárokról, és ott mondták, hogy mindenki ezt hitte a Marilyn Mansonról, de hogy ez baromság volt, tehát ez nem igaz.
0: Aha.
1: De hát hogy most végül, de lehet, hogy ezt tényleg olyas valaki mondta, aki, na nem tudom, tehát hogy egyszerű módon néztem erről valamit, amikor ugye elmondták, hogy ez mindenki találgattad, hogy ez igazából nem igaz.
0: Na mindegy, én ezt a boldát jelölöm, erre emlékszem, hogy ez
1: igen, én is ezt jelölöm, de majd meglátjuk.
0: Na most, mi történt valójában azon a hírhet 1969-es koncerten, ahol Alice Cooper és egy csirke esete elindította a sokkoló rock műfaját. Cooper élőben lefejezte a csirkét egy baltával a színpadon. Vagy a csirke megvadult és megcsípte a gitárost, aki emiatt elárult. Vagy a közönség közé dobott egy érő csirkét, mert azt hitte, hogy tud repülni, de a tömeg széttépte. Vagy a csirkét hipnotizálták, hogy ritmusra, bólogasra, dobszavára.
1: Hát ez a lefejezte a baltával a színpadon.
0: Hát lefejezte, persze, egyértelmű, de hát igen, ilyenek voltak. De hát lefejezett egy csirkét élőben, halál.
1: Igen, ilyen hülyeséges.
0: Következő.
1: Melyik híres pletyka keringett egy fotóval alátámasztva Michael Jacksonról? Na. A. Egy különleges oxigénkamrában aludt, hogy 150 évig éljen. Megvásárolta a hírhedt hasfelmetsző Jack eredeti fegyverét. Kizárólag palackozott gletszervizet használt a fürdéshez. És egy teljes állatkertet tartott a háza alatt egy titkos bunkerben. Én azt hiszem, ez az oxigénkamra volt itt a jó. Én nekem rémlik valami ez az oxigén kamrában, meg a Michael Jacksonnal kapcsolatban.
0: Én ezt meg nem mondanám, de mindegyiket el tudom képzelni róla.
1: Hát én is egyébként.
0: Ez a baj. Ez a baj. Mindegyiket
1: én
0: el
1: is
0: tudom.
1: Egyébként.
0: Még ezt a gletszervizet is el tudom képzelni. Jó, ezt az állatkertet a pincébe, ezt nem.
1: Hát az túl extrém. Okay. Állatkertje szerintem ott abban Neverlandben valamilyen szinten volt, de hogy most egy teljes állatkertet tartott volna a háza alatti bunkerben, azt
0: nem hiszem. Én nem is emlékszem, Zoriba, ennyire retard vagyok. Méha a tömeg? Vagy ez az, amit nem lehetett megfejteni?
1: Valamilyen túladagolás volt ott, de nem drog, hanem valami gyógyszeres kezelések voltak, és akkor ott valamit azt hiszem túladagoltak, vagy túl sokat kapott valamiből, és ilyesmi.
0: Fú, de nem emlékszem én erre. Na jó, van, ez
1: mindjárt
0: nem...
1: utána
0: nem...
1: fogok nézni, jó,
0: hát
1: pontosan,
0: közben hát igen, igen, tudom, hogy mit
1: válaszolunk. Szívmegállás okozta ezt, igen, aha. Itt van. Akut propofol és benzodiazepin intoxication, tehát ezekkel ilyen, ja, ilyen túl
0: nyomta
1: ezeket. Igen, tehát hogy valami ilyen történt, de igen, akut propofil túladagolás.
0: Hát
1: propofol
0: jó.
1: Túladagolás.
0: Ezt na most írja. Figyelj, azt mondja... Jó, figyelj, akkor oké... Jó, én magamtól azt mondanám, hogy megvette a hasfelmetsző Jack eredeti fegyverét, de nem tudom, a hülyeség az egész. Tehát jelöld ezt a kamrát, majd a végig kiderül.
1: A kamrát, majd meglátjuk.
0: Melyik híres legenda él a mai napig Elvis Presley 1977-es halálával kapcsolatban?
1: Beszéltünk erről. Megvette a saját halálát, és azóta is valahol egy tagúvédelmi program.
0: Hát ez.
1: Jó, a CIA mérgezte meg a politikai befolyás, az nem. Földön kívülek rabolták el a koncertje után a saját birtokát, ezt már hallottam.
0: Igen.
1: Ezt már hallottam, valójában soha nem is létezett színészek. Az is vannak ilyen poénok, hogy az Elvis az UFO-knak játszik, meg az Elvis igazából UFO volt,
0: nem,
1: meg
0: de
1: ilyenek.
0: Nem hallottam.
1: Én ezt hallottam.
0: De ez megrendezte saját halálát.
1: Ezt bejelölöm én is. Nézzük na. Tovább. Milyen makacs összeesküvés elmélet terjedt el a zenei világban Stevie Wonderrel kapcsolatban?
0: Na.
1: Egy titkos kormányzati kísérletben vett részt gyerekkorában. Ő írta a 80-as évek több nagy popslágerét álnéven, ezt már hallottam róla egyébként. Valójában egyáltalán nem vak, csak az image miatt játsza el. Na, ezt is hallottam, ezzel poénkodik a Kevin Hart ezzel így poénkodott sokat. Valójában Michael Jackson eltitkolt ikertestvére. És nem is tudom ki, poénkodott nagyon sokat a Stevie Wonderrel az Eddie Murphy a stand-upján. Valahogy volt a sofőr, ami nyilván nem volt igaz, de hogy ő volt a sofőr, és így mellette jut a Stevie Wonder, és mentek valami díját adóra, és akkor ezt így meséli, hogy, és akkor a Stevie Wonder meg így dicséri, hogy a kaptán D, majd így beszél, ezekkel akarsz lenyűgözni, milyen díjakat kaptál, vedd át a kormányt, és vezest, ezzel nyűgözd,
0: annyira nem Paul Correct viccek vannak vele, tudod, mikor van az a red carpet, amely a Steve Wonder, tudod, riporterek minden oldalon, és üvöltik. Steve Wonder, azt mondja, igen, ugye Stevie magát nem zavarja a szupak, ha a szupak az nem, a néger lennék a zavar. Nem szabad ilyeneket ma már mesélni, vagy hát nekünk itt még lehet, de
1: hát a Vak Végzet című film az, nem a Vak Végzet, a Vak Lárma című film az megvan a Richard Pryor-ra. Hát jó, szépen mennek a villamoson a nővérével, ugye ő vak,

0: és akkor így mennek, és akkor mert így is teljesen elnyomva érzem magam azzal, hogy vak vagyok, mert nem tudom, hogy mindig előre engednek, és mert ugye saját lábamra akarok állni, meg nem tudom, hogy így is ki, én olyan rétegét képezem a társadalomnak, amit így kizsigerelnek, meg kiszipolyoznak, meg én vagyok a retardát, mert vak vagyok, és az lehet, hogy csak az lenne rosszabb, hogyha néger lennék, és akkor hát de néger, és ez most kell megtudnom, de 50 évesek, most kell!
1: Tehát a Richard Pryor is érted.
0: Persze, ez jó, de saját magát poénkodik.
1: Halál. Igen. Régen ez ment. Nagyon sok stand-upos mérges, hogy nem szabad többet ilyen poénokat csinálni különben, mert mondják, hogy ez az így nehéz.
0: Nem, hát így nehéz.
1: Na szóval melyik akkor ez az összeesküvés?
0: Hát nem tudom.
1: Hát én nem
0: legyen
1: tudom.
0: Legyen az, hogy valójában egyáltalán nem vak, csak az image miatt játszol.
1: Én a B-t, hogy őt a 80-as évek több nagy popstágerét állnébe. Mert simán lehet különben.
0: Hirdetés átugrása. Na, jó. Hát
1: azt mondja. Milyen híres városi legenda kering a hip-hop ikon Tupac Shakur 1996-os meggyilkolása óta? Hogy beállt az FBI-hoz beépített ügynöknek.
0: A bandákát felismerték volna, nem?
1: Utána túlélte a lövöldözést, és azóta Kubában él teljesen titokban. Őrje a mai napig Eminem legnépszerűbb dalszövegeit, egy eldugott tibeti kolostorba vonott vissza szerzetesnek.
0: Nem hiszem.
1: Szerintem ez a Kubában.
0: Én is a Kubára szavazok.
1: Kubában él. Jó, hány kérdés van még? Milyen lejár a műsoridő?
0: Melyik hírhet és bizarr szállodai pletyka tapadt évtizedekig a Led Zeppelin együttes? Ezt felgyújtották a teljes szállodát egy rosszul sikerült buli után. Egy élő oroszlán tartottak a luxus lakosztályban a turné alatt.
1: Ezt is elhiszem.
0: Az összes bútort kidobálták az ablakon át a medencében, ezt már azt hiszem hallottam, és az élő hallal bántalmaznak egy női rajongót egy hotelszobában, nem hiszem. Kidobálták az összes bútort.
1: Ez reálisabbnak tűnik. Nekem. De gyerünk még egy-kettőt, aztán vége.
0: Na.
1: Milyen híres plecska terjedt el Beyoncé első terhessége idején egy tévés interjú után? Valójában ikreket vár, de eltitkolt az egyik baba születését. A gyermeke nevét egy titkos társaság kódja alapján választotta ki, terhesés végcsinált egy rendkívül megterelő világkörű turnét, csak egy műhast viselt, és valójában béranya holtak egy gyermeket.
0: Én D-re szavazok.
1: D. Na. Gyere, ugorjuk már át, jó? Ezeket így, és akkor aztán mondjuk meg, hogy igen,
0: gyorsan
1: itt van.
0: Valamit.
1: Azt mondja, na itt vannak a helyes válaszok, szóval vegyük végig. Jó, erre még van idő.
0: Na
1: szóval
0: van,
1: melyik megdöbbentő, de igazdag bizonyult állítás ismerte el két Richard Robinson gitárosa, azt ismerte el, hogy nem az, hogy kicserítette a vérét, hanem az, hogy felszippantotta az elhamvasztott apja hamvainak egy részét egy kis kokainnal keverve.
0: Bravo.
1: Há jó, következő.
0: Azt is elrontottuk, hogy a Gene Simmons a Kiss, hogy hat ujja lett volna, hogy úgy született. Nem, hogy azt terjedt erről, hogy egy tehén nyelvét varratta a saját helyére.
1: Jó nagy hülyeség.
0: Hát igen.
1: Melyik híres plecska Marilyn Mansonnal kapcsolatban bizonyult igaznak? Rosszul válaszoltunk. Nem az, hogy hajlékon legyen, Manson egy hangszigetett fülkét alakított ki a lakásában, amiben órákra bezárva tartott a büntetésként a partnereit.
0: Na jó, akkor ez volt.
1: Ájde.
0: Okay.
1: Jó.
0: És nem fejezte le a baltával a Alice Cooper, képzeld el, hanem a közönség közé dobott egy élő csirkét, mert azt hitt, hogy tud repülni, de a tömeg széttépte.
1: Ugyan már.
0: Ez most komoly.
1: Akkor Jacksont is elrontottuk. Melyik pletyka keringett egy fotóval alátámasztva Michael Jacksonról? Én választottam rosszul, te jó. Te egy különleges oxigén kamrában aludt, hogy 150 évig
0: ez volt a helyes, igen.
1: Utána megyünk tovább, mindent elrontottam. Hmm. Melyik makacs összeesküvés van Stevie Wonderrel kapcsolatban, hogy valójában egyáltalán nem vak, csak az image miatt játsza el, ezt te jó válaszoltad. Melyik hírhet és bizony a szállodai pletyka tapadt évtizedekig a Led Zeppelin együtteséhez? Nem az, hogy kidobták a
0: bútorokat,
1: hanem ezt, hogy bántalmaztak egy nőt.
0: Bántalmaztak egy nőt.
1: Hihetetlen, jó?
0: Hallal.
1: És ennyi igazából. Hát őrület.
0: Sok okosságot megtanultunk ebből.
1: Azt a mindenit. Na hát akkor ez legyen így körülbelül.
0: Sztárok sztorik.
1: Volt ma minden tényleg. Full bulvárt végvettük. Kaja meg bulvár. Hát igazából ez az, ami jellemzi
0: a panoregét. Szeretjük.
1: Kaja meg bulvár. Úgyhogy,
0: szép
1: napot mindenkinek, aki itt volt veletek, az M-Machine, Brasnyó Zoltán.
0: Izzekán Péter.
1: Meg hát Nagy Jelsi Dávid, úgyhogy köszönjük szépen. Ciao.
0: Sziasztok. A

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovics.rs.
3: Éhségyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
6: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
5: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hétvégéig is befejezhetnek. Újabb nagy tüntetést jelentettek be az újvidéki egyetemisták. A demonstrációt június 20-án tartják Újvidéken, ismertették az Újvidéki Természettudományi és Matematikai Kar hallgatói közösségi oldalukon. A program részleteit, az időpontokat és helyszíneket, valamint a felszólalók nevét később közlik. Azt írták, nem állunk meg, folytatjuk, találkozunk Újvidéken június 20-án. Ez a megmozdulás lehet az első olyan nagyobb diák tiltakozás, amely a május 23-ai belgrádi Szlávia téri demonstráció után tartanak. Újvidéken legutóbb november 1-én volt hasonló, az újvidéki vasútállomás előtetője leomlásának évfordulóján. Hamarosan elkezdődik Zentán a városi park rendezése és a belvárosi gyalogos zónák rendbetétele. A fejlesztések a népkertben már nagyban folynak. Az illetékesek azon dolgoznak, hogy a járdák járhatóak legyenek minél hamarabb. A tervek között szerepel az is, hogy a lakosokkal együtt szeretnék rendbetenni a járdaszigeteket egész Zenta területén, amikor is a munkát a lakosok végzik el, míg az anyagot az önkormányzat biztosítja. A Zöldhajú lány című legendás rockoperát vetítették le tegnap este a Livka Sándor Ártmoziban Szabadkán. A vetítés egyben emlékest is volt Jónás Gabriella színésznő tiszteletére. Lengyer Gábor és Gobbi Fehér Gyula Zöldhajú lány című rockoperáját 1981-ben mutatták be Szabadkán. A főszerepet Jónás Gabriella alakította, aki a darab után országszerte ismert lett az akkori Jugoszláviában. Az előadás azért vált legendává, mert 1981 egyben olyan dolgokat vitt színpadra, amelyek akkoriban szinte elképzelhetetlenek voltak a Vajdasági Magyar Színházban. A darabot a Szabadkai Népszínház mutatta be, a rendező pedig Vicsek Károly volt.
4: Sport.
1: Rajongóikkal közösen ünnepelték meg a vasárnap megszerzett szerb bajnoki címet a szabadkai Spartakusz kosárlabda klub játékosai kedden este Szabadka központjában. A csapat játékosai lovaskocsikkal érkeztek meg az eseményre, ahol hatalmas tömeg és hangos ováció fogadta. A szurkolók kisváros, nagy bajnokok feliratú transzparensekkel és hangos ovációval ünnepelték a sportolókat. A leglelkesebb drukkerek Spartakusz mezben érkeztek az eseményre. A tömegben ünnepelt Predrag Kanácski is. A Szerb Kosárlabda Szövetség főtitkára külön gratulált a szabadkai sportolóknak. Az országos siker különösen nagy jelentőséggel bír a város számára, hiszen legutóbb 70 évvel ezelőtt fordult elő, hogy nem belgrádi csapat hódította el a bajnoki címet.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 26 fok van, változóan felhős és instabil idő várható ma, délelőtt nagyrészt még száraz időszakok lesznek napsütéssel, a nap közepétől viszont eső, zápor és akár zivatar is kialakulhat. A csúcsérték 24 és 29 fok között alakul ma.
4: Társadalmi célú felhívás.
0: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
8: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
0: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
8: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
0: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
8: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak Bannon Rádió.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 10 óra 16 perc van, és ez itt a Pannonrádió, most kezdődik a Pannonpresszó, maradjatok velünk a folytatásban is, mert hogy továbbra is égünk a Vágta vibe-jában, mert a mai műsorban beszélgetést hallhattok Vajda Annával, ugye a Kishuszár Vágtán Orom képviseletében Vajda Anna is Coco Chanel nevű lova lett az első, úgyhogy Anna fogja elmondani, hogy hát hogyan emlékszik vissza, és hogyan emlékszik vissza, hogy mennyire izgult a verseny. Ezen kívül hoztam egy nagyon érdekes témát, mert hogy újból látogatható a Magyar Kanizsán a Lepke Otthon. A nem mindennapi programot Rekecki Csaba, illetve családja indította el tavaly, és nagy közkedveltség miatt idén már nagyobb teret alakítottak ki a pillangók megtekintésére. Rekecki Csabával beszélgetünk majd arról, hogy milyen újdonságokkal készülnek, de mesélni fog arról is, hogy ez a tavaszi időjárás mennyire, hát nem kedvezett a rovaroknak. Ami nekünk jó, az a rovaroknak nem biztos, hogy jó. Ezen kívül, hogyha már rovarok, akkor hát hamarosan tiszavirágzás lesz, és minden évben attól félek, hogy lekések a tiszavirágzással, de nem késtem le, Sarnyai Csaba hajóskapitánnyal beszélgetünk ma arról, hogy hogyan vannak a tiszavirágok, mennyire készülődnek a nagy táncra, és hát mitől függ, és mikor lesz a főrajzás. Ezen kívül még lesznek érdekességek a mai presszóban, de most nem sütök el minden point. 0636 21 605, ez az SMS számunk, erre a számra írhattok, hogyha hozzá szeretnétek szólni a műsorhoz. Ma is, mint minden nap, egészen 14 óráig együtt leszünk Nagyhegyesi Dávid és Vackovics Melissa lesz a Presszós csapat tagjai.
2: Itt a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
1: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
5: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
6: Igen!
5: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória.
7: Fellép a tankcsapda.
5: A Crvena Jabuka együttes.
1: A Frénia.
5: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
1: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
5: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
1: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
5: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Programajánló.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélie Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
11: Média támogató a Pannon RTV.
5: A Pannon Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: 10 óra 31 perc van, és még egy picit égünk a Vágta, a vajdasági Vágta vibe-jában. Ugyanis biztos tudjátok, hogy Rom képviseletében Vajda Anna és Coco Chanel nevű lova lett az első, ugye a kis huszárvágtáról van szó, és közvetlenül a verseny után Pető Attila kollégám kérdezte Annát az élményeiről, az örömeiről.
1: Ebben a pillanatban elstartolt a 14. vajdasági Vágta kishuszár előfutamon. Nagyon jól kapta el a startot Kishegyes, illetve Orom is, Magyar Kanizsa marad le egyenlőre harmadiknak, egy másfél hossza hátrány a többiekkel szemben. A falon fordul Orom, kívülről pedig Kishegyes, de rettentően szoros egyenlőre a csata. Kishegyes kívül Péter Ivet, Vajda Annának kedvez a fal, hogy szoktuk mondani a barrier, ugye Oromnak, ő jön ott belül, de hát egyelőre nagyon-nagyon szorosan egymás mellett, most fordulnak rá a célegyenesre, lemaradt ebből a csatából Magyar Kanizsa. Úgy tűnik, hogy ő már nem fog tudni fölérni, és akkor jön a célegyenes. Itt most már azt látjuk, hogy nő az előny egy olyan 2-3-hoz, hátra néz Vajda Anna, hogy hol van az ellenfél, de elszórja maga mögött, nem ad esélyt Orom, mert érkezik Vajda Anna BT Coco Chanel-lel, és Orom nyeri a kishuszárvágtát. Mögötte a második Kishegyes, Péter Ivett és Bohóc, a harmadik pedig Magyar Kanizsa, Kávai Renáta és Félix Fantázia.
2: Fantasztikusan érzem most magam, szinte el se hiszem, de ez mind Coco nélkül nem mehetett volna.
3: Hogyan sikerült megbarátkoznatok Cocóval?
2: Mi nemrég kezdtünk együtt dolgozni, de annyi idő alatt szerintem nagyon jól össze tudtunk szokni. Bár igaz, hogy keveset tudtunk ugye együtt tölteni időket és együtt lovagolni, de annyi idő alatt nagyon összebarátkoztunk. És én is próbálkoztam, és ahogy látszik a ló is.
3: Mit tudsz elmondani róla, milyen ló Cocó?
2: Egy fantasztikus ló, és nagyon sokat köszönhetek a Cékus családnak is, és az ő tulajdonukban áll, szóval ő nélkülük sem mehetett volna. Egy fantasztikus ló, nagyon nagy szívvel rendelkezik, és egy nagyon barátságos, és egy vágtanyerű ló.
3: És még annyit árulj el nekem, hogy a te életedben honnan jött a lovak iránti szereteted? Hogy történt meg az, hogy most itt vagy a vajdasági vágtán, és részt vettél ezen a rendezvényen?
2: Hát én már kiskorom óta lovak között voltam, és most is vagyok. Én nekem testvérem volt, a Balázs kezdte ezt az egész versenyzést, és én ott szinte beleszerettem ebbe, és így én is próbálom folytatni.
3: A következő akkor most a?
2: Hát Szilvásváradon próbálkozunk majd, de a nemzeti vágtán.
3: Várod már?
2: Igen, nagyon várom.
3: Hogyan fogtok készülni?
2: Hát továbbra is így próbálunk most már minél jobban összeszokni, bár ezek után szerintem csak még jobban lehet, és hát így próbálkozunk.
4: Pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élmény. Még több eszköz, még gazdagabb tartalom.

0: 10 óra 45 perc van, és felhívnám a figyelmeteket, hogy narancssárga figyelmeztetést adott ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet Vajdaság területére már a mai napra vonatkozóan. A szakemberek felhőszakadást, erős szelet és nagy mennyiségű csapadékot, akár még esőt is jósolnak a mai napra. Az ország déli, illetve nyugati részét illetően egyelőre egyébként sárga riasztás van érvényben, és a változékony időjárás kitart egészen a jövő hét elejéig az előrejelzések szerint. Pillanatnyilag egyébként 25 fok van Vajdaság területén, egyelőre még igen kellemes az időjárás, felhős az ég, még nem úgy néz ki, hogy nagy vihar lesz, de délután valószínűleg megérkezik a térségükbe.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió! A te hangod!

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédic Szuzanna. A szerbiai általános és középiskolák közül több intézménybe bombafenyegetés érkezett e-mailben ma. A bejelentések nyomán a diákokat elővigyázatosságból evakuálták az érintett iskolákból, miközben a rendőrség és az illetékes szolgálatok megkezdték az épületek átvizsgálását, írja a 192.rs. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek további részleteket. Ahogyan több szerbiai oktatási intézményben, úgy a Bácskertesi József Attila általános iskolában is bombariadó volt, Csikó Sándor igazgató megkeresésünkre elmondta, hogy most is úgy zajlott minden, ahogyan az elmúlt években már többször előfordult. A kupucinai József Attila általános iskola és más környékbeli intézmények fenyegető e-maileket kaptak, amelyek azonban minden esetben, így ezúttal is alaptalan riasztásnak bizonyultak. Összehangolt rendőrségi akció során egy ideiglenes tábort és 5 illegális migráns találtak Belgrád környékén, közölte a szerb belügyminisztérium. A hatóságok tájékoztatása szerint az előállított személyek feltehetően Afganisztánból származnak. A migránsokat a belgrádi rendőrkapitányságra szállították. Az illetékes szervek továbbra is vizsgálják az eset körülményeit és folytatják az ügyben szükséges intézkedéseket. Rendőr előtt egy szerbiai állampolgár a németországi Dortmundban, majd 3 gyermekével elbarikádozta magát egy házban. Sajtóértesülések szerint ma hajnalban az 51 éves férfi feladta magát a rendőrségen. Az eset még tegnap este kezdődött, amikor a gyanúsított felesége felhívta a rendőrséget és segítséget kért. Úgy tudni, az incidensben eltalált rendőr golyóálló mellényének köszönhetően könnyebb sérüléseket szenvedett. A több órás ostrom után a férfi önként jött ki az épületből, ami után ellenállás nélkül letartóztatták. A lakásban tartózkodó 3 gyermek nem sérült meg. Halálos tűz pusztított Új-Delhiben. A tűzoltóknak 37 embert sikerült kimenteni, de legalább 20 ember életét vesztette. A tűz az indiai főváros déli városrészében található étteremből terjedt el, helyi idő szerint szerda délelőtt. A tüzet azóta sikerült eloltani, de az okát egyelőre nem tudják, közölték a helyi illetékesek.
3: Sport.
5: A szerb bajnoki cím megszerzését ünnepelte tegnap este Szabadkán a Spartakusz kosárlabda csapata. A játékosok lovaskocsikon érkeztek a város központjába, ahol hatalmas tömeg fogadta őket. A rendezvényen a város fiatal sportolói és a sikeres röplabda csapat is bemutatkozott, majd a bajnoki trófeával színpadra léptek a kosárlabdázók. A szurkolók transzparensekkel és hangos ünnepléssel köszöntötték kedvenceiket. A Spartakusz történelmi sikert ért el, hiszen 70 év után először nyert el a szerb bajnoki címet nem belgrádi csapat.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 28 fok van, ma helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell, délután. Jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
8: Az autóban
9: vagy bicajon,
8: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: 11 óra 15 perc van, és újból látogatható Magyar Kanizsen a Lepke otthon. A nem mindennapi programot a Rekecki Csaba, illetve családja indította el tavaly, és a nagy közkedveltség miatt idén már nagyobb teret alakítottak ki a pillangók megtekintésére. A következő percekben Rekecki Csabával beszélgetünk, ahol szó esik az újdonságokról, de mesélni fog arról is, hogy ez a tavaszi időjárás mennyire nem kedvezett a rovaroknak.
1: Ma került sor a megnyitóra a Lepke otthonban. Pontosan mivel várják majd az ide látogatókat? Hogyan indult a tavasz? Mennyire kedvezett a lepkéknek?
2: Ma volt igen a megnyitó. Nagyon nehezen indult a szezon számunkra, mert nagyon sok lepke elpusztult a napokba. Valószínű, hogy a túl hideg, meleg időjárás kárt tett bennük. Kikeltek a lepkék, de egy-két napon belül elpusztultak.
1: Milyen fajta lepkék találhatóak itt meg?
2: Jelenleg 6 fajta lepke található, körülbelül 30-40 példány. Sajnos körülbelül 100 lepke, ami elpusztult, nem kelt ki, tehát elég nagy volt a hiányunk, de amik kikeltek, sikeresen szaporodtak, így bízunk benne, hogy körülbelül egy hónap múlva tele lesz a lepkeház, úgy, ahogy eredetileg is terveztük.
1: Milyen lepkék találhatóak meg, és mit lehetne róluk elmondani?
2: A nagy kedvenc az azúrlepke, ugye a gyerekek őket nagyon szeretik, ők Dél-Amerikában honosak, az Amazonas medencében, ők gyümölcsevő lepkék, főleg narancssal táplálkoznak, és a gyerekek, hogyha fognak egy szelet narancsot, akkor meg tudják őket etetni, kézbe tudják őket venni. Vannak még ázsiai rókalepkéink, ők nagyon szaporák lettek, a csalán az tele van petével, pici kis hernyócskákkal, van Fülöp-szigeteki fecskefarkú lepkénk, ő a citrusfélékre petézik, most már lassan kelniük kellene a hernyóknak, vannak különböző dél-amerikai fajta lepkék, akik a mexikói petúniára petéztek. 3 fajta petézett egyszerre, tehát majd érdekes lesz a fölnevelésük, mert a hernyó és a pete is teljesen egyforma. Majd akkor lesz a meglepetés, amikor bábozódik, akkor tudjuk meg, hogy melyik melyik. Nagyon nehéz őket megállapítani, vannak olyan lepkék, akiknél nagyon kicsi a különbség a fiú és a lány között. Például van egy afrikai kis királylepkénk, ők teljesen egyformák, annyi, hogy a fiúnak a szárnyán egyel több pötty van, mint a lánynak. Tehát onnan tudjuk megállapítani. Fiúnak van 4, a lánynak 3 pötty. Vannak fecskefarkú lepkék, az ázsiaiak, ők a fiú szinte teljesen fekete, a lányban van fehér és piros szín is, tehát ő náluk azért meg lehet állapítani a nemet. Van Parthenos Szilvia, magyar nevét nem tudom, mi Szilviának hívjuk így rövidítve, ők teljesen egyformák, nem is tudom megkülönböztetni a nemeket. A Salamis Parhassus, ilyen gyöngyházfényes lepke, ők is teljesen egyformák, egyedül méretben van különbség, tehát az egyik az nagyobb, a másik az kisebb, tehát így tudjuk őket megkülönböztetni.
1: Színes és egzotikus lepkék mellett vannak itt sáskák, ugye, illetve hernyók is. Hát itt történt-e bármi jellegű változás a tavalyi évhez képest? Hogy állnak, mint állnak, hány darab van, milyen fajta?
2: Történt változás, igen, ugyanis a feleségem születésnapomra meglepett orchidea sáskákkal. Nagyon szerettem volna már gyerekkorom óta, de mindig sajnáltam rá a pénzt, mert nem olcsó, és kaptam egy párat, egy fiút és egy lányt. Hát reméljük majd sikerül szaporítani is. De sajnos a tavalyi sáskák már elpusztultak, tehát idén újakat kellett venni. A tavalyi fajok közül, akik szaporodtak, sikeresen kikeltek a petéből, tehát lett új nemzedék, ezen felül van egy-két új fajta is, őket majd meg tudjuk nézni, be tudjuk mutatni őket, ha szeretnétek.
1: Mekkora az érdeklődés ezek az egzotikus lepkék, illetve hernyók, sáskák iránt?
2: Nagyon sokan megkerestek minket a Facebookon, legfőképpen ugye a lepkék és az élő sáskák iránt. Ugye, hát a lepkéket meg tudják csodálni, de a sáskákat kézbe tudják venni. A gyerekek ezt nagyon szeretik, ugye, hogy legyőzzék a félelmüket, mert elsőre olyan hú, wow, ne, nem merik megfogni, de hogyha lássák, hogy mi kézbe vesszük, megkérdezik, hogy de biztos nem harap, akkor megígérjük, hogy nem fogja megcsípni, akkor ők is kézbe veszik.
1: Az elején említetted, hogy nem kedvezett az időjárás. Most már azért azt mondják, hogy jó idő lesz, de mégis milyen időjárási feltételeknek kellene, hogy legyen ahhoz, hogy ezek a lepkék szépen itt a kis lepke otthonban élni tudjanak sokáig?
2: Most már reméljük, bízunk benne, hogy az időjárás kedvezni fog. Túl hideg nem jó, 10 fok alatt már ők nem nagyon tudnak életbe maradni, sőt, a nagyon meleg se jó nekik. Tehát most mi raktunk föl fóliát a lepkeházra, de föltekerős, tehát a két végén föl lehet tekerni. Tavasszal ez nagyon jól működött, ugye kint 10 fok volt, bent 25, most ugye föl kellett hajtani a fóliát, körülbelül 2-3 fokkal van melegebb, mint a kinti hőmérséklet. Szereltünk be párásítót, esőztetőt, tehát kicsit ott avval is tudunk hűteni, és ugye ezeknek a trópusi lepkéknek fontos a megfelelő páratartalom, tehát szükségük van erre az esőztetőre.
1: Ugye, aki tavaly volt, az még a kis lepke otthon csodálhatta, meg most már elkészült a nagy is.
2: Igen, nagyon sokat dolgoztunk rajta, de sikerült. 9 méter hosszú, 5 méter széles és 3 méter 60 magas, tehát bőven van helyük a lepkéknek röpködni. Rengeteg növényt ültettünk be, több mint 90 fajta növényt ültettünk be, ugye különböző virágokat és tápnövényeket, akik a lepkék számára fontosak.
1: Mindazok, akik ide kilátogatnak, valójában milyen élménnyel távozhatnak? Mit lehet elmondani? Mik a tapasztalatok? Hogyan élik meg az emberek, akár a gyerekek, akár a felnőttek, hogy ide eljönnek?
2: Nagyon pozitívan élik meg ezt a dolgot, ugyanis már a természetben nem nagyon találkoznak se lepkével, se bogarakkal, és itt ezek az óriás lepkék és bogarak nagyon pozitív hatással van rájuk, és nagyon sokan szeretnek visszajönni, és sokan bevállalják, hogy otthon tartsanak bocsáskát, például amikor sok szaporodik, akkor szét szoktuk osztani a gyerekeknek, akiknél a szülők megengedik, ugye? Mert mindenki szeretné, de nem mindenkinek engedik meg otthon.
1: A következő időszakban már várjátok az ide látogatókat. Milyen feltételek mellett, mikor jöhetnek, kik jöhetnek, van-e bármilyen szabály erre? Illetve ti még ugye ez mellett iskolákba, táborokba is el szoktatok menni?
2: Hétköznaponként délután vagyunk nyitva, 3-tól 7-ig. Érdemes időpontot foglalni, ugye, hogy ne legyenek sokan a lepkeházba. Hétvégén pedig reggel 10-től este 7-ig vagyunk nyitva. Néha szoktunk nyílt napokat is tartani, ugye nagyon sokan szeretnek csak úgy eljönni, hogy nincs meghatározva, hogy pont mikor, hanem amikor éppen kigondolják, eljönnek. Ezeken a nyílt napokon nagyon sokan szoktak jönni, de néha nagyon nehéz ugye mindenkinek elmesélni az egészet, vagy bemutatni, mert nincs mindenkire időnk. Igen, szoktunk menni iskolákba, óvodákba, nagyon szeretik a gyerekek.
1: Hogyan értékelitek a tavalyi évet, mennyire zártátok sikeresen?
2: Hát én azt mondom, hogy pozitív volt a tavalyi év. Sokkal több látogatónk jött, mint amire én, vagy amit én terveztem, vagy gondoltam. Ez miatt is próbáltuk nagyobbra bővíteni, sőt, egy civil szervezetet is nyitottunk, ugye, hogy ez valamennyire hivatalosan működjön. Bízunk benne, hogy az idei év is hasonlóan sikeres lesz, mint a tavalyi.
0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod. What is

0: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Műsorajánló.
9: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: 11 óra 35 perc van, Kelly Clarkson dalát hallottuk. Jaj, utoljára tinikoromban hallottam ezt a dalt, elkaptak az érzések. Ha nektek is van valami valamilyen történetetek egy adott dalhoz, akkor nyugodtan írjátok meg, mert ezek annyira jók, ezek a, hogyha meghallasz egy dalt, és így elkapnak az emlékek. Szóval kíváncsi vagyok ezekre az emlékekre, írjatok nekünk bátran 0636-21-605 az SMS számunk, és hoztam nektek egy érdekességet a mai nappal kapcsolatban, mert képzeljétek el, hogy a kerékpározás világnapja van ma, június 3-a van, és az ENSZ 2018-ban nyilvánította világnappá ezt a dátumot. A cél, hogy felhívják természetesen a figyelmet a biciklizés környezetvédelmi, illetve egészségügyi előnyeire is. A kerékpároknak hosszú időre visszanyúló múltja van, ezt el kell mondani, az ősét, azt a faszerkezetű, vasalt kerekű pedál nélküli, földet taposva hajtott futógépet, míg német Karl Davis báró találta fel 1817-ben, majd 1806-ban jött a velocipéd első minta példánya, 85-ben pedig egy úgynevezett John Kemp Starley találta fel az első modern kerékpárt, a lánccal, fogaskerékkel felszerelt, hátsó kerék meghajtású, hasonló méretű kerekekkel rendelkező biztonságos biciklit, és hát ma már egyre népszerűbb sport, illetve közlekedési eszköz is a bicikli. Becslések szerint jelenleg a világon több mint 1 milliárd kerékpár van használatban.
1: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válassz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válassz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: A Pannonpresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910. Három, 910. 024 553 910.

0: 11 óra 44 perckor a könyvmolyokhoz szólok. Jó tudni, hogy változik a Szabadkai Városi Könyvtár nyitvatartási ideje. Június 1-től jött be a változás, hétfőn, szerdán és pénteken 8-tól 15 óráig tart nyitva az intézmény, kedden és csütörtökön pedig 12 órától este 7-30-ig dolgozik, szombaton és vasárnap zárva tart.
1: Panorádió. A te rádiód, a te hangod.

0: műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyhalmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna a híradó témáiból. Bombafenyegetés érkezett több szerbiai általános és középiskolába. Szabadkára látogatott Forstoffer Ágnes. A szabadkai Spartacus kosárlabda klub bajnokait ünnepelték a városban. Következnek a részletek. A szerbiai általános és középiskolák közül több intézménybe bombafenyegetés érkezett e-mailben. A bejelentések nyomán a diákokat elővigyázatosságból evakuálták az érintett iskolákból, miközben a rendőrség és az illetékes szolgálatok megkezdték az épületek átvizsgálását, írja a 192.RS. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek további részleteket. Ahogyan több szerbiai oktatási intézményben, úgy a bácskertesi József Attila általános iskolában is bombariadó volt. Csikós Sándor igazgató megkeresésünkre elmondta, hogy most is úgy zajlott minden, ahogyan az az elmúlt években már többször előfordult. A kupucinai József Attila általános iskola és más környékbeli intézmények fenyegető e-maileket kaptak, amelyek azonban minden esetben így ezúttal is alaptalan riasztásnak bizonyultak. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Forstoffer Ágnes. A Magyar Országgyűlés elnökét dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke fogadta a párt székházában. Pásztor köszönetet mondott a magyar házelnöknek, hogy folytatva a több évtizedes hagyományt, a magyar állami tisztségviselők szerbiai hivatalos útjukat rendszerint Szabadkán fejezik. A találkozón Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere és Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. Újabb nagy tüntetést jelentettek be az újvidéki egyetemisták. A demonstrációt június 20-án tartják Újvidéken, ismertették az Újvidéki Természettudományi és Matematikai Kar hallgatói közösségi oldalakon. A program részleteit, az időpontokat és helyszíneket, valamint a felszólalók nevét később közlik. Azt írták, nem álltunk meg, folytatjuk. Találkozunk Újvidéken június 20-án. Ez a megmozdulás lehet az első olyan nagyobb diáktiltakozás, amely a május 23-ai belgrádi Szlávia téri demonstráció után tartanak. Újvidéken legutóbb november 1-én volt hasonló az újvidéki vasútállomás előtetője leomlásának évfordulóján. Összehangolt rendőrségi akció során egy ideiglenes tábort és 5 illegális migráns találtak Belgrád környékén, közölte a szerb belügyminisztérium. A hatóságok tájékoztatása szerint az előállított személyek feltehetően Afganisztánból származnak. A migránsokat a belgrádi rendőrkapitányságra szállították. Az illetékes szervek továbbra is vizsgálják az eset körülményeit és folytatják az ügyben szükséges intézkedéseket. Váratlan tragédia rázta meg tegnap a csantavéri lakosságot. Egy közismert helyi KZB furcsa körülmények között életét vesztette a jugoszláv néphadsereg utcában. A szomszédság egy része idegenkezőségre gyanakszik, míg mások úgy vélik, önkezőleg vetett véget életének a férfi. A délelőtti órákban nagyszámú rendőri egység és helyszínelők érkeztek az utcába. Mecserik Anita riportja.
2: Beszámolók szerint lövés hangja zavarta meg a csendet kedre Viradóra Csantavére, a jugoszláv néphadsereg utcában. A szokatlan zajra több környékbeli lakos is felfigyelt, értesültünk a helyszínen.
3: Tegnap hajnalban 3 órakor arra ébredtem be, hogy valami nagyot buffant.
4: Mikor?
3: Tegnap, nem az éjjel, hanem tegnap. De a kutyák is szoktak itt a pince tetején ugrálni, még hát jó van kutya, azt mind behaladtik a szobába, a fönt vagyok. Mást nem. Éci annyit mondott, hogy nem tudják, hogy ő milyen ember.
2: Az elhunyt KZB-re egy helyi lakos férje talált rá, miután a férfi hosszabb ideje nem adott életjelet magáról. Információink szerint korábban rendszeresen tartották a kapcsolatot, ezért vált gyanússá helyzet.
5: 2-3 ilyen jó ismerős, ilyen lányok is, az én lányom is, vagy mit tudom én, aki szeretett vele beszélgetni, meg mindenről beszélgettek, meg mit tudom én, és akkor úgy máma nem bírták ellépni telefonon. És akkor a lány hívott, írt, anya, mert ő picsen van most, írt, hogy anya azt mondja, hogy a tesót nem bírjuk, mert tesónak kívta, nem bírjuk elérni a tesót, nem elérhető. Én gyorsan megnéztem a telefonom, hát már 20 órája nem elérhető. Fölhívtam a férjemet, mondom neki, hogy hát hol dolgozol, elébb érsz ugrani a Bélához, hogy megnézz, hogy mi van. És akkor mikor eljött, kinyitta a kaput, bement, minden nyilva volt, még minden úgy állt, ahogy nem volt főtúrva semmi. És akkor aztán telefonált, hogy azt mondja, Béla meghalt.
2: Miután kedd reggel nyilvánosságra került a haláleset híre, a szomszédok arról számoltak be, hogy KZB-t még előző nap bevásárlótáskákkal látták hazatérni, és semmi szokatlant nem észleltek rajta. Egy közeli ismerőse ugyanakkor elmondta, hogy az elhunyt az utóbbi időben nyugtalanabbnak tűnt, és többször is arról beszélt, hogy úgy érzi, valaki követi őt.
0: Aki Magyarország vált, mint egy két zacskóval hoz ennivalót, az, ami este fejbe lüvi magát, az egy kicsit értelmetlen. Egy az, hogy az ennivaló megromlik. Mi lesz a kutyákkal? Nem is említette, hogy ha bajba vagyok, akkor kutyáit vegyem át.
2: A helyiek, a lakosság és a szomszédok is döbbenten fogadták a hírt, ugyanis senki sem számított erre a halálesetre. Elmondásuk szerint az illető egy pozitív személyiség volt, akit sokan szerettek a faluban, aktív közösségi életet élt, illetve eseményeket szervezett. Nemrég autót vásárolt, a kertjét és a házát rendezgette, tehát semmilyen jel nem utalt arra, hogy komolyabb problémával küzdene. Egyesek viszont elmondták, hogy az utóbbi időben egy kicsivel ingerültebbé és visszahúzódóbbá vált, és még a cigarettára is rászokott, ami korábban nem volt jellemző. A helyszínen több rendőr és helyszínelő is dolgozott, az illetékes hatóságok azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt az esettel kapcsolatban. Nem megerősített értesülések szerint a férfi halálát lövés okozhatta. A környéken megoszlanak a vélemények, egyesek elképzelhetőnek tartják az öngyilkosságot, míg mások, akik közelebbről ismerték KZB-t, úgy vélik lehet alapja annak, amit korábban a környezetének is említett, miszerint valaki követi őt. Emiatt többen felvetik az idegenkezőség lehetőségét is. A nyomozás folyamatban van.
1: Sport. Szurkolóikkal közösen ünnepelték meg a vasárnap megszerzett szerb bajnoki címet a szabadkai Spartakusz kosárlabda klub játékosai tegnap este a város központjában. A csapat játékosai lovaskocsikkal érkeztek meg az eseményre, ahol hatalmas tömeg és hangos ováció fogadta őket. Balázs Zita beszámolója.
4: A bajnokok bemutatkozása előtt a szurkolók megismerhették azokat a fiatal sportolókat is, akik a jövő sikeres kosárlabdázói lehetnek. A fiatalokat Natasa Alexic is köszöntötte. A Városi Tanács sportért és ifjúságért felelős tagja hangsúlyozta, hogy Szabadka a sportvárosa, amely mindig kiemelkedő eredmények elérésére törekszik. Elsősorban szeretnék gratulálni a röplabdázóknak és a kosárlabdázóknak. Ezt nem volt könnyű végignézni, sem a csarnokban rendezett kupameccset, sem a vasárnapi mérkőzést, különösen akkor, amikor a hosszabbítás következett. Nyugodtan, lazán néztük a meccset, de amikor jöttek a hosszabbítások, az nagyon izgalmas volt. Nekem csak az volt a sajnálatos, hogy nem te voltál az, aki a mérkőzést vezette. Úgyhogy nagy gratuláció mindenkinek, ami a szabadkai sportot illeti, maguk is látják, hogy az újságok hasábjai mindig jó eredményekkel vannak tele. Ez nem is lehetne másképp, hiszen mi a sportvárosa vagyunk. Szabadka központja megtelt szurkolókkal, akik a kisváros nagybajnokok feliratú transzparensekkel és hangos ovációval ünnepelték a bajnok sportolókat. A leglelkesebb drukkerek Spartakusz mezben érkeztek az eseményre. A tömegben ünnepelt Predrag Kanacki is. A Szerbiai Kosárlabda Szövetség főtitkára külön gratulált a szabadkai sportolóknak. Még egyszer hangsúlyozom, hogy óriási megtiszteltetés és öröm számomra, hogy szerbiai bajnokként köszönhetem önöket, és remélem, hogy ez nem egyszeri alkalom lesz, hanem a jövőben is bárhol, ahol lehetőségük lesz rá, még több sportsikert és trófeát hoznak városuknak. A fiatal sportolók és a szintén sikeres felnőtt röplabda csapat bemutatkozása után a színpadra szólították a Spartakusz kosárlabda csapatának tagjait is. A sportolók a bajnoki trófeával vonultak fel a színpadra, ahol külön köszönetet mondtak szurkolóiknak és mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak sikerükhöz. Vladimir Jovanovics, a csapat vezető edzője hangsúlyozta, hogy a Spartakus nem áll meg, hiszen a jövőben is szeretnének minél több trófeát a magasba emelni. Tényleg szerencsés voltam, hogy megfelelő embereket választottam. Vagy talán a körülmények is úgy alakultak, vagy végső soron lehet, hogy Isten rám nézett, és ő választott engem. Ezért szívből köszönöm, hogy engem és mindannyiunkat itt megjutalmaztak ezzel a trófeával, amelynek ma örülhetünk. Az országos siker különösen nagy jelentőséggel bír a város számára, hiszen legutóbb 70 évvel ezelőtt fordult elő, hogy nem belgrádi csapat hódította el a bajnoki címet.
1: A pontos idő 12 óra 11 perc.
6: Időjárás.
7: Szabadkán pillanatnyilag 25 fok van, felhős az ég. A délután folyamán érkezhet a csapadék, a vihar az a térségünkbe.
6: Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
12: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
13: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
11: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
14: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
15: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
16: Pannon Rádió.
17: Az interneten

Compresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

12 óra 31 perc van, és a folytatásban egy praktikus mindennapos téma, és nem csak hölgyeknek, a mosás lesz a téma. Mosókapszula vagy folyékony mosószer, ez egy örök kérdés. Mikor és melyiket? Nos, a válasz egyébként egyszerű, mindkettő lehet, csak hát más-más helyzetben. Jön egy kis, hát igen, kis iskola ezzel kapcsolatban, mondjuk nekem sem tiszta ez, úgyhogy remélem, hogy más is van, akinek jól fog jönni ez az info. Mert hogy nézzük, mit mondanak a szakértők. A mosókapszula legnagyobb előnye, ugye egyértelműen a kényelem, előre adagolt, nem kell méricskélni, egyszerűen bedobjuk a dobba és indulhat is a mosás. Ez különösen hasznos a rohanó hétköznapokban. A folyékony mosószer viszont nagyobb szabadságot ad, mert ugye a ruhák mennyiségéhez, szennyezettségéhez is tudjuk igazítani az adagot. Nos, hát a szakértők szerint a kapszula azoknak ideális, akik gyors, egyszerű és mindig ugyanúgy működő mosást keresnek. Hogyha viszont ugye gyakran mosunk különböző textíliákat vagy erősen szennyezett ruhákat, akkor a folyékony mosószer előnye az, ugye, hogy pontosan adagolható. Arra is érdemes figyelni, ez egy fontos szempont, hogy a mosókapszulák alacsonyabb hőfokon vagy rövid programokon néha nem oldódnak fel, teljesen én is jártam így. Összességében tehát akkor mi a következtetés? Nincs egyetlen jó válasz, hogyha a kényelmet és az egyszerűséget keresünk, a kapszula lehet a menő, ha pedig a rugalmasság, illetve a pontos adagolása fontosabb, akkor a folyékony mosószer lehet nekünk jobb választás.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vájbolható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: 12 óra 44 perckor egy figyelemfelkeltés az utazóknak. A szerbiai közlekedési rendőrség a következő napokban fokozottan ellenőrzi a kétkerekű járművek vezetőit. Az akció elsősorban a motorkerékpárosokat, a segédmotorosokat és a kerékpárosokat érinti. A hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a járművezetők betartsák a közlekedési szabályokat, rendelkeznek-e kötelező felszereléssel, illetve nem állnak-e alkohol vagy tudatmódosítószer hatása alatt. Az ellenőrzések célja természetesen a balesetek számának a csökkentése és a közlekedés biztonság növelése, különösen így a nyári időszakban, amikor jelentősen megnő a kétkerekű járművek forgalma az utakon. A rendőrség arra kéri a közlekedőknek, hogy fokozott óvatossággal vegyenek részt a forgalomban, és tartsák be az erre vonatkozó előírásokat is.
1: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. A Magyarország gyűlés elnökét dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke fogadta a párt székházában. Pásztor köszönetet mondott a magyar házelnöknek, hogy folytatva a több évtizedes hagyományt, a magyar állami tisztségviselők szerbiai hivatalos útjukat rendszerint Szabadkán fejezik. A találkozón Juhász Bálint, a VMS intézőbizottságának elnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere, és Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. Az Erasmus Plus program 2028 és 2034 közötti időszakáról szóló jelentés vitáján vett részt árnyék jelentéstevőként az Európai Parlament kulturális és oktatási bizottságának ülésén Vicsek Anna Mária, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Felszólalásában üdvözölte az Európai Bizottság döntését, amely lehetővé tette a korábban kizárt magyar egyetemek újbóli részvételét az Erasmus Plus programban. Kiemelte a tagjelölt országok részvételének jelentőségét, mint fogalmazott, az Erasmus Plus nem csak oktatási program, hanem hozzájárul a fiatalok európai tapasztalatszerzéséhez és az uniós csatlakozásra való felkészüléshez is. Ez különösen fontos Szerbia és a vajdasági magyar közösség szempontjából is. A szerbiai általános és középiskolák közül több intézménybe bombafenyegetés érkezett e-mailben. A bejelentések nyomán a diákokat elővigyázatosságból evakuálták az érintett iskolákból, miközben a rendőrség és az illetékes szolgálatok megkezdték az épületek átvizsgálását. Az esettel kapcsolatban egyelőre nem közöltek további részleteket. Oldtimer találkozót tartanak a hétvégén Palicson és Szabadkán. Június 5-e és 7-e között rendezik meg az eseményt. Szombaton Palicson 9:30-tól tekinthetők meg a veterán járművek, Szabadkán pedig a harcosok sorakozója lakótelepen lesz kiállítás 17 és 19 óra között. Vasárnap Szabadka központjában folytatódik a programsorozat, ahol 10 és 13 óra között lesznek megtekinthetők az oldtimerek. Az eseményre 10 országból érkeznek a régi járművek. Megjelentek a kérészek a Tisza magyar-kanizsai szakaszán. A vízhőmérséklete közel 23 fok, és egyelőre minden időjárási feltétel adott ahhoz, hogy kezdetét vegye a nem mindennapi természeti csoda. Az első hímrovarok vasárnap jelentek meg, azóta pedig már a nőstények is folyamatosan bújnak elő. A rövid ideig tartó, ám de igen látványos fűrajzás már nem várat sokat magára. Június 5-e és 10-e között várható, mondta Sarnyai Csaba, magyar-kanizsai természet és vadőr.
6: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén csökkentek az értékek, most 25 fok van, helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell délután, jelentős mennyiségű csapadék, néhol jég és erős szél kísérheti a legintenzívebb záporokat.
6: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannoner TV.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Hallgass napjaink slágereit,
10: és légy tájékozott.
9: Ez a Pannoner.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
5: Bomax.
6: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
6: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
7: a tankcsapda.
6: A Crven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
6: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
6: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
6: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
8: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
9: Programajánló.
10: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezénnyel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat. A belépés ingyenes.
11: Média támogató a Pannon RTV.
5: Jó helyen jársz. Pannon Rádió 91.5.

0: Van a rádió a te hangod. A Tisza egyik legkülönlegesebb és leglátványosabb természeti eseménye zajlik. Ezekben a hetekben, napokban megkezdődött a Tisza virágzás időszaka. A néhány napos természeti csoda Európában is ritkaságnak számít, de vajon hol tart most a rajzás, mikor várható a főrajzás és milyen körülmények befolyásolják a Tisza virágok megjelenését? Ezekről beszélgetünk most vendégemmel, Sarnyai Csaba hajós kapitánnyal, aki hosszú évek óta figyeli a Tisza életét, illetve a Tisza virágzás alakulását. Szerbusz, üdvözöllek a Panorádióban!
1: Szia, üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is!
0: Nos hát Csaba, hogyan látod most a helyzetet? Elindult-e már a rajzás?
1: A rajzás konkrétan még nem indult el, ugye ennek azért meghatározott előzményei vannak, és ezek a jelek már mutatkoztak, már 3 napja megjelentek úgymond az elsők, és akkor azóta ugye, hát nem azt mondom, hogy folyamatosan, mert ugye nagyon érzékenyek az időjárása, és a tegnap előtti időjárás igen csak ilyen esős szállás volt, itt Magyar-Kanizsai tiszai szakaszon, legalábbis azon a részen, ahol ugye igazából várjuk a tiszavirágzást, mert ez nem mindenhol, nem mindegyik szakaszán van. És tegnap már újra megjelentek, mutatkoztak, és mostantól talán folyamatosan, fokozatosan több és több fog megjelenni, nem csak hímek, hanem nőstények is.
0: Minden évben attól félek, hogy lekések róla, arról, hogy beszámoljak, arról, hogy most hogy vannak, mert ugye eléggé megvan az ők is saját naptáruk, és ugye, hogy összehangolódjak velük. Engem az érdekel, hogy te milyen jelekből látod előre, hogy mikor közeleg a csúcsidőszak?
1: Legtöbbször, legalábbis az elmúlt években, ez a május közepétől kezdve folyamatosan hozok föl lárvákat a zajzatból, ugye az agyagrétekből, ahol ők élnek, mindig följebb és följebb jönnek, attól függően ugye, hogy mikorra kezdenek már beérni, úgymond ugye átalakulni, mert ez is egy mutatója annak, hogy körülbelül behatárolható, mikor kezdődne majd a tiszavirágzás, illetve mikor vagy a rajzás, úgymond vár. Na most az idén nem merültem le, és nem hoztam fel lárvákat, nagyon el voltam foglalva sajnos, és akkor erre nem volt időm, de viszont ez abból is kifolyólag nem, mert úgy láttam, hogy nagyon kedvező az időjárás, és úgy értem, hogy nem ezek a viharos, mindennapos viszontagságok vannak, ezek a külső körülmények. Ugyanakkor a tiszavízállása is nagyon optimális, tehát abszolút nem is nincs kilátásba áradásra, vagy valamiféle hideghullámra, valamint a víznek a hőmérséklete is tökéletesen alakult, folyamatosan melegedett, és így arra következtettem, hogy bizony június elején megkezdődik a tiszavirágzás. Hát így is történik. Pontosan, ahogy én gondoltam, legalábbis ahogy a tapasztalat mutatta, mert visszalapoztam úgymond az emlékeket, és volt már ott 19-ben is, hogy május végén jelentek meg az első tiszavirágok, és akkor utána történt ez a folyamatosság, mind ami most is történik, és akkor koncentrálódott arra a 6. és 12. közé az elő és a főrajzás. Valószínűleg, hogy most is, mivel ugyanazok a feltételek vannak, most is fog történni.
0: Ekkora tapasztalattal nem is csodálom, hogy így ennyire jól tudsz következtetni, hogy úgy képzelem, hogy így fölkelsz, beleszagolsz a levegőbe, ránézel a vízre, és így már megmondod, hogy na most akkor hogy áll a helyzet, jó, nyilván viccelek. Az érdekel, hogy igaz-e az, hogy a lárvák akár 3 évig és a folyómedrében élnek, miközben ugye a kifejlett egyedek csak néhány órát.
1: Hát igen, a tudomány ezt mondja, na most a tudomány azt is mondja, hogy a tiszavirágok, a lárvák az egyik legnehezebben tanulmányozható kis élőlények, azért már nagyon nehéz nekik, természetesen nem is lehet természetes környezetet kialakítani mesterséges térben, és azért nagyon nehéz őket tanulmányozni. Ugyanakkor ugye a folyóvízben élnek, és a folyóvíznek a mélysége, ugye az 1,6-tól, hát addig az 1,8 méter mélységig vannak ezek a lárvák, tehát itt nincsenek ilyen 16-15 méter mélyen, de már az elég ahhoz, hogy ugye ott már a sodrás is erősebb, zavarosabb a víz, tehát megfigyelni sem lehet ilyen formában őket. De viszont kutatók arra következtetésre jutottak különböző módszerekkel, hogy bizony 3 évig fejlődnek ezek a lárvák, 3 év alatt 9-szer vedlenek, és az utolsó vedléstől ugye a teljes értékű imágóvá válásul, amikor az utolsó rálva vért levedlik, de az előző vedlés is, ami szemünk láttára történik, és egyébként ők az egyetlen olyan állatok, amelyeket emberi érzékekkel térben és időben le tudjuk követni a metamorfózist. Tehát onnan, hogy lárvából valójában tényleg egy teljes értékű rovar válik. És igen, 3 éves fejlődés cikluson mennek keresztül.
0: Mennyire érzékenyek ezek a rovarok a környezeti változásokra? Meg úgy mit árul el a tiszavirág jelenléte úgy alapból a Tiszának a vízminőségéről?
1: Nagyon érzékenyek. Azt kell mondani, hogy az egyik legérzékenyebb élőlények, azért is vannak itt ezen a szakaszon, mert tehát vannak, tehát kőstorkolatnál is, tehát lehet hallani, hogy itt is virágzott a tisza, ott is virágzott a tisza, de koncentrálódtak erre a része, erre a szakaszra, ennek is különböző okai is vannak, talajtani okai vannak neki, akkor kémiai okai vannak neki, akkor a víz sodrásának az erőssége, a minősége, tehát annyi minden pici dolog összeáll, hogy az így legyen itt Magyar Kanizsán, ezen a másik kilométeres szakaszon legyen a 962 kilométerhoz Tiszából a legtöbb, hogy ez valami tényleg egy csoda, és nagyon érzékenyek, mindenre nagyon érzékenyek. 1997-ben történt egy nehéz fémszennyezés, amely után évekig nem volt tiszavirágzás, legalábbis nagyon-nagyon-nagyon kevés, szinte nem volt. Ugye ez egy ilyen ajzati szennyezés volt, amely föntről Magyarországról indult, és akkor jócskán végig söpört Tisza folyón, legalábbis azon a szakaszon, amelyen ugye ez lezajlott. Utána 2000-ben történt a cián, 3 évre rá. Na most a ciánnak volt egy olyan hatása, persze, hogy hatalmas nagy pusztítást csinált ugye az élőlények között, de viszont a ciánnak ugye van egy ilyen fémoldó hatása, azért is használják a ciánt a különböző ilyen, főleg a nemes fémek megmunkálásához, mert feloldja, kioldja belőle ezeket a nehéz fémeket, és itt kell. És ugye ez a cián, mikor végig söpölt a Tiszán szintén, ez feloldotta ezeket a lerakódott nehéz fémeket, amelyek egy állandó szennyezők voltak a folyónak, feloldotta, és a víz elsodorta, és úgy néz ki, hogy ezt le is tisztította, és utána, 2000 után, pár éven belül újra megkezdődött a tiszavirágzás, és onnantól kezdve folyamatosan csak több és több és több és több volt, és talán mostanra az elmúlt évek, az a 4-5 évre visszamenőleg mondható az, hogy az a tényleg az a régi időkből, még a mi nagytatáink emlékéből, amikor nem lehetett látni a Bánáti oldalt, a Bácskai oldalról, és akkor ilyen szakajtókkal szedték a tiszavirágokat, és hordták az állatoknak, megszállították, és takarmánnyal keverték, mert annyi volt, hogy rengeteg volt, és akkor ugye aztán jött a név is, hogy temető a tiszavize. Most már talán hát azok az állapotok vannak, csak annyira, hogy ugye azóta megváltozott ám a Tiszának a vonulata is, úgymond bán a medre is, a kanyarolata is neki, tehát nagyon-nagyon a vízhozama, nagyon sok minden megváltozott, és ezért most már csak bizonyos szakaszokra korlátozódnak a tiszavirágoknak az élőhelyei.
0: Akkor adja magát a következő kérdés, hogy honnan érdemes figyelni a rajzást azoknak, akik szeretnék látni ezt a különleges eseményt.
1: Hát, ha egy mód van rá, mindenképpen a vízről, akár a hajókra is tudom ajánlani. De most ezt nem azért mondom, mert reklám, de igen, reklám, ugye egy sétahajózásra foglalkozom, és akkor a sétahajók is indulni fognak, hétvégén 6:30, 7:30 és 7:30-kor, de ezt azért mondom, mert ha Magyar-Kanizsai strandra lesétálnak, és akkor ugye a strandmólóról figyelik ezeket az eseményeket, ott valójában csak a vonulás látszik, tehát ott nincs rajzás, mert az az egész meder rész, az egész meder rajzata, az homokos és iszapos. És az agyagos része pedig az úgymondván a tiszavirág ösvény, ugye ahogy haladunk ki Kanizsából és Jobbkész felül van egy nagy távol tiszavirág ösvény, onnantól kezdődik az agyagos kemény talaj, meg a lárvák tudnak élni, és a tart egész fölig, úgy mondjuk, hogy a slajkig, vagy az útköröztöződésig, ahol le kell fordulni ugye kishomok kispiac felé a főútról, tehát odáig tart ez a rész, de ott is van egy köves rész, ahol már nincsenek. Tiszavirágösvényen érdemes sétálni, és akkor onnan figyelni, hamar nagyon meredek a part és veszélyes. Hogyha a strand részről figyelik, akkor a vonulást lehet látni a nőstényeket, mert ugye ők már kompenzációs repülésben vannak, és azt a későbbi órákban. Magát az egész folyamatot, hogy kijönnek a lárvák, és akkor keresnek egy száraz helyet, levetik a lárvabőrt, fölszállnak, és nem tudjuk hím vagy nőstény, nymfa stádiumból, szintén keresnek egy száraz helyet, ránk szállnak a micinkre, a lábunkra, a kezünkre, az ólunkra, és itt vedlik le a tenyerünkre, és a szemünk láttára vedlik le az utolsó lárvabőrt, és na nézzük, mi lesz belőle, hím lett belőle, vagy nőstény lett belőle. Ez pedig magán ott lent a vízen lehet látni egész idáig. És akkor utána következik a természetes szelekció, amikor a hímek ugye a part mentén ütik, verik egymást, és csak a legnehezebb és érdemes arra, hogy utódot nem. Tehát a nőstények ilyenkor beszállnak a Tisza közepére, és csak minél magasabban, gyorsabban szállnak körbe-körbe-körbe, és így az ereiket próbálják, és a gyöngék itt is elhullanak persze, és a legerősebb nőstények maradnak, és utána, amikor ez a két tábor találkozik, megtörtént a szelekció, két tábor találkozik, akkor ugye összekeverednek, kavarodnak a levegőben, lehullanak a víz felszínére ilyen csokrokban, virágcsokorszerűségek, és ezért is hívják tiszavirágzásnak, és akkor itt történik a megtermékenyítés, és utána az egész különválás. Tehát ez mindezt a folyamatot csak is a vízen lehet megfigyelni. És akkor közben jön az illatok, az a fantasztikus, fenomenális, mondhatni így hívták az erek, hogy a Tisza illata, akkor az a milliárdnyi szárnycsapás, ami körbevesz bennünket, ez egy katarzis, ezt a vízen lehet átélni, és idővel, tehát ez nem úgy megy, hogy most holnap lejövök, és ezt mindent látom, nem, rá kell szállni az idő, rá kell szállni az akaratot, tehát mindent ott kell lenni, köztük kell lenni, és akkor lehet igazán átélni.
0: Csaba, nagyon szépen köszönöm az információkat, én mindenkit bátorítok arra, hogy látogasson ki a Tiszára, és hát ne hagyja ki ezt a különleges természeti jelenséget.
1: Semmiféleképpen.
2: Itt a Pannon Rádió. It's so lovely when it's sunny.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: keverve, nem felrázva. Pannon Presszó.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk, ennyi fért bele a mai Pannon Presszóban, remélem, hogy jól telik a mai napotok, maradjatok továbbra is a 91.5-ön, hamarosan érkezik Borosolán is a Csillaghullás, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Hallgassátok a Presszót, holnapig a mai napotok, maradjatok továbbra is a 91.5-ön, hamarosan érkezik Borosolán is a Csillaghullás, Nagyhegyesi Dávid és Fackovics Melissa búcsúzik. Hallgassátok a Presszót holnap is. Sziasztok! Children!

0: mountaintop that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
4: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Fosthoffer Ágnes. A Magyarországgyűlés elnökét, aki ezúttal egyúttal a Tisza párt alelnöke is, dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke, Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Góli Csilla Szabadka alpolgármestere fogadta a párt székházában. Pásztor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a VMS számára kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ügyeit továbbra is jelen legyenek a magyarországi közéletben, és hogy az anyaországgal kialakított kapcsolatainak a jövőben is erősek maradjanak. Az egyeztetés után sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a Városháza épületét is. A VMS elnöke kiemelte, a Városháza és a belváros kincsei annak bizonyítékai, hogy közösségünk évszázadok óta alakítója ennek a városnak, és ma is fontos szerepet tölt be annak életében. Szerbia továbbra is aktívan hozzájárul az interparlamentáris unió munkájához, hangsúlyozta Alekszandar Vučić, miután Belgrádban találkozott az IPU vezetőjével, Tulia Askonnal. A megbeszélésen a felek Szerbia és a nemzetközi szervezet kapcsolatainak erősítéséről, valamint a parlamenti diplomácia szerepéről egyeztettek. A szerb államfő kiemelte, hogy Szerbia elkötelezett az interparlamentáris unió munkájában való aktív részvétel mellett. Szó esett a Belgrádban megrendezett második globális női parlamenti konferenciáról is, valamint a nők politikai és közéleti szerepvállalásának erősítéséről. Vučić hozzátette, az ország több mint 135 éve tagja az IPU-nak, és továbbra is a nemzetközi együttműködés és a jog tiszteletben tartása mellett áll. Szerda délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend, azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást.
1: Sport.
8: Mind a 48 válogatott leadta a 26 fős játékos keretét a labdarúgó világbajnokságra. Változtatás már csak súlyos sérülés esetén lehetséges, közölte a FIFA, vagyis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. A válogatottak szükség esetén, ha egy játékos súlyos sérüléseket szenved, cserét nevezhetnek meg, de ezt legkésőbb 24 órával az első csoportmérkőzésük előtt tehetik meg. A FIFA azt is közölte, hogy a torna legidősebb játékosa a skót kapus Craig Gordon, a maga 43 évével, míg a legfiatalabb a mexikói Gilberto Mora, aki 17 éves. A világbajnokság jövő csütörtökön kezdődik.
1: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén most 24 fok van, az előrejelzések szerint délután helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítani kell, jelentős mennyiségű csapadékkal. A holnapi nap folyamán a csúcsérték 24-25 fok körül alakul.
4: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
7: Editor's Choice.
4: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz. Szabadka. 024 555 001.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Programajánló. Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
4: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
4: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
4: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dérics Szuzanna. Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Fortsoffer Ágnes, a Magyarország gyűlés elnökét, aki egyúttal a Tisza párt alelnöke is, dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Góli Csilla Szabadka alpolgármestere fogadta a párt székházában. Pásztor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a VMS számára kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ügyei továbbra is jelen legyenek a magyarországi közéletben, és hogy az anyaországgal kialakított kapcsolataink a jövőben is erősek maradjanak. Az egyeztetés után sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a Városháza épületét is. Magyar Péter, magyar miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélést az Élysée palotában. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy megerősítik a stratégiai együttműködést Magyarországgal. A védelem, a nukleáris energia, az ipar, a mezőgazdaság és a hamis információk elleni küzdelem terén is. Macron szerint a Tisza politikájának köszönhetően már most növekszik a bizalom Magyarország iránt. Emellett örömét fejezte ki amiatt is, hogy a magyar diákok a következő évtől ismét csatlakozhatnak az Erasmus programhoz. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyarok készek újjáépíteni és megerősíteni a magyar-francia kapcsolatokat, valamint meghívta Emmanuel Macront az október 23-ai nemzeti ünnepségre. Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott ma délelőtt. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend, azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Az idei 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már holnap megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvarró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Menyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható.
5: Sport.
8: Kiemelkedő eredményeket értek el az elmúlt időszakban a Magyar Kanizsai Patisszye Birkózó Klub versenyzői. Habi Dávid az U15-ös korosztály kötött fogású Európa-bajnokságán szerzett bronzérmet Bulgáriában, míg Győri Iringo a horvátországi homok birkózó Európa-bajnokságon állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A klub további versenyzői is eredményesen szerepeltek a kontinens viadalon. Kovács Krisztián a 6., Dobó Dániel a 10., Súlyok Marcell pedig a 12. helyen végzett. A szép eredmények elismeréseként Fejsztámmel Róbert magyar kanizsa polgármestere fogadta a sportolókat és edzőiket, valamint gratulált a versenyeken elért sikerekhez.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fok van, holnap még újabb eső, záporok, zivatarok alakulhatnak ki, késő délutántól csökken a csapadékhajlam, a csúcshőmérséklet pedig 26 fok körül alakul.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: No, no!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. 15!

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Társadalmi célú felhívás.
2: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
4: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
2: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna, a híradó témáiból. Bombariadó volt több szerbiai iskolában. Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. Új fejezet nyílhat a magyar-francia kapcsolatokban. Kiállítás megnyitóval és filmvetítéssel kezdődnek a Gyöngyös Bokréta és Durindó kísérő rendezvényei. Mondom a részleteket. Szerdán délelőtt Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend, azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátralévő részére felfüggesztették az oktatást. Balázs Zita a mikrofonnál.
7: Vajdaság szerte több általános és középiskolából is bombariadót jelentettek. A szabályok szerint az épületeket kiürítették, a tanárokat és a diákokat pedig biztonságba helyezték. A rendőrség megkezdte az intézmények átvizsgálását. Zentán és Topolyán kizárólag az általános iskolák kaptak fenyegető üzeneteket. Óbecsén több általános iskola mellett a gimnáziumot is érintette a bombariadó. A legtöbb intézményben a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően rövid időn belül folytatódhatott a tanítás. Bombafenyegetést kapott többek között a Szabadkai Zeneiskola és több vajdasági iskola mellett. Az intézmény igazgató helyettese elmondta, hogy a rendőri egységek jelenleg jelentős leterheltséggel dolgoznak, ugyanakkor folyamatosan érkeznek az érintett helyszínekre. Nina Milosavljević, a Szabadkai Zeneiskola igazgató helyettese. Ma körülbelül 10 órakor a spam mappánkban észrevettünk egy nyugtalanító e-mailt. Az üzenetben arra szólítottak fel bennünket, hogy hagyjuk el az iskolát, mert több helyen bombát helyeztek el az épületbe, amelyet állítások szerint nem fogunk megtalálni. A levél szerint, ha ezt nem tesszük meg, az iskola következő 2 órán belül a levegőbe repül. Az Oktatási Minisztérium közlése szerint egyetlen átvizsgált iskolában sem találtak robbanó szerkezetet. Vajdaság mellett az ország délebbi részeiből is érkeztek bejelentések. Belgrádban, Sabacon, Zlatibor térségében és Nizsben is több iskola kapott fenyegető üzenetet.
6: Első hivatalos külföldi útjának zárásaként Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. A Magyarországgyűlés elnökét, aki egyúttal a Tisza párt alelnöke is, dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke, Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Góli Csilla Szabadka alpolgármestere fogadta a párt székházában. Pásztor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a VMS számára kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ügyei továbbra is jelen legyenek a magyarországi közéletben, és hogy az anyaországgal kialakított kapcsolataink a jövőben is erősek maradjanak. Az egyeztetés után sétát tettek Szabadka belvárosában, valamint meglátogatták a városháza épületét is. A szerb kormány folytatja az egyeztetéseket a NISZ jövőjéről és a szerbiai üzemanyagellátás stabilitásának biztosításáról, miközben az ország továbbra is kihívásokkal szembesül az olajszektorban. Dubravka Djedović Handanović, bányászati és energetikai miniszter Szentpéterváron tárgyalt Alexander Gyukovval, a Gazprom Neft igazgató tanácsának elnökével, a NISZ tulajdonosi kérdéséről és a szerb piac ellátásának biztosításáról. A miniszter szerint Szerbia már másfél éve nehézségekkel küzd az olajágazatban a NISZ ellen bevezetett szankciók miatt. Hozzátette, hogy a kormány minden érintett féllel tárgyal annak érdekében, hogy megvédje az ország gazdasági érdekeit és fenntartsa a folyamatos üzemanyagellátást. Magyar Péter magyar miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott megbeszélést az Élysée palotában. A találkozót megelőző sajtótájékoztatón Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy megerősítik a stratégiai együttműködést Magyarországgal. A védelem, a nukleáris energia, az ipar, a mezőgazdaság és a hamis információk elleni küzdelem terén is. Macron szerint a Tisza politikájának köszönhetően már most növekszik a bizalom Magyarország iránt. Emellett örömét fejezte ki amiatt is, hogy a magyar diákok a következő évtől ismét csatlakozhatnak az Erasmus programhoz. Magyar Péter kijelentette, hogy a magyarok készek újjáépíteni és megerősíteni a magyar-francia kapcsolatokat, valamint meghívta Emmanuel Macront az október 23-ai nemzeti ünnepségre.
0: Nagy örömünkre szolgálna, hogyha a V4-ek közösen Franciaországgal, néha Németországgal együtt tudnának dolgozni, akár közös kormányüléseket tartani, és közösen kitűzni olyan célokat, ahol tudunk együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy valóban ebben a nemzetközi helyzetben egy sokkal szorosabb együttműködésről van szükség. Mi ezen fogunk dolgozni. Örülök annak, hogy Magyarország ott lehet az asztalnál, hogy ott ülünk újra a tárgyalásoknál.
6: Az Erasmus Plus program 2028 és 2034 közötti időszakáról szóló jelentés vitáján vett részt árnyék jelentéstevőként az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának ülésén Vicsek Anna Mária, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője. Felszólalásában üdvözölte az Európai Bizottság döntését, amely lehetővé tette a korábban kizárt magyar egyetemek újbóli részvételét az Erasmus Plus programban. Kiemelte a tagjelölt országok részvételének jelentőségét, mint fogalmazott, az Erasmus Plus nem csak oktatási program, hanem hozzájárul a fiatalok európai tapasztalatszerzéséhez és az uniós csatlakozásra való felkészüléshez is. Ez különösen fontos Szerbia és a vajdasági magyar közösség szempontjából. A képviselő támogatja az Erasmus Plus költségvetésének növelését is, hogy a jövőben még több fiatal részesülhessen a program nyújtotta lehetőségekből. A vajdasági magyarok demokratikus közössége aggódalommal figyeli az elmúlt hónapok eseményeit Szabadkán és környékén. A párt szerint rövid idő alatt több olyan incidens történt, amely megrendítette a polgárok biztonságérzetét. A közleményük szerint az utóbbi napokban több politikus igyekezett azt a benyomást kelteni, hogy ezek egymástól független, elszigetelt esetek. A VMDK azt írja, nem kívánnak találgatásokba bocsátkozni az elkövetők nemzetiségi hovatartozásáról, és nem kívánják helyettesíteni a nyomozó hatóságokat sem. Szerintük ugyanakkor joggal merül fel a kérdés, ha minden csupán véletlen egybeesés, akkor hogyan lehetséges, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi a köznyugalmat és a közösségek közötti bizalmat romboló esemény történt. A közlemény szerint a VMDK továbbra is a nyugalom, a kölcsönös tisztelet és a törvény előtti egyenlőség mellett áll ki. Az idei 62. Gyöngyös Bokréta és 49. Durindó Fesztivál kísérő rendezvényei már holnap megkezdődnek Hajdújáráson. Este 7:30-tól a Kultúrotthon nagy termében tartják meg a fesztivál jegyében meghirdetett képzőművészeti és fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetését. Ezt követően kiállítás nyílik Sebők Valéria a Népművészet Mestere címmel kitüntetett hímző, valamint Galai Kornélia viseletvarró alkotásaiból. Az esti program 21 órától a Vinogradár labdarúgó klub pályáján folytatódik, ahol szabadtéri mozi várja az érdeklődőket. A közönség a Magyar Mennyegző című zenés néptáncfilmet tekintheti meg. A vetítés ingyenesen látogatható. A pontos idő 16 óra 8 perc.
3: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 22 fokot mérhetünk, az előrejelzések szerint helyenként rövid ideig tartó heves viharokra is számítanunk kell a nap további részében. Holnapra viszont már csökkenni fog a csapadékhajlam, és változó felhőzet mellett több órás napsütés várható csütörtökön 25 fok körüli csúcsértékekkel.
9: Hallgass napjaink slágereit,
10: és légy tájékozott!
9: Ez a Pannonrádió.
3: Reklám.
11: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
11: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
13: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
14: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
13: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
14: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
13: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
15: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Shakira és Burna Boy, ez volt a Die Die, a 8 nap múlva kezdődő foci világbajnoksága, 2026-os UEFA foci VB hivatalos dala volt ez. Hello mindenkinek, elindult a mai csillaghullás, apropó még a foci VB. Rendhagyó módon képzeljétek, mindhárom rendező országban, sorrendben Mexikóban, Kanadában és az Egyesült Államokban is rendeznek nyitó ünnepséget a június 11-én rajtoló labdarúgó világbajnokságon. Na, azt nyilatkozták, hogy a világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és ez fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg, idézte a FIFA közleménye Gianni Infantino elnököt. Mexikóvárosban kezdődik az ünnepé, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra, a futball olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben az egységet, amely ezt a tornát meghatározza. Egyébként, ami az előadókat illeti, tehát mindhárom megnyitóban közös, hogy nemzetközi hírű előadók lépnek fel. Mexikóban mások mellett Danny Ocean, Torontóban, tehát Kanadában Alanis Morissette és Michael Bublé, mint még például Los Angelesben Katy Perry lesz majd az egyik fő fellépő. Mennyi tehát a foci BB jövő heti csütörtöki megnyitójáról. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb kedvencek. Kérjetek, kívánjatok, írjátok meg, mit hallgatnátok. 19 óráig ezt megtehetitek a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek pedig a 063-621-605 és a Facebookon Csillaghullás Pannonrádió. Jobb most Hypertone Norma Jean Martinnal, egy jó kis mai kedvenc az Out of My Head, majd pedig egy vadonatúj felvétel, a Dubs formáció Nelly Furtadóval készítette el legújabb pörgős dalát, Torture of the Heart címmel. Ezeket pörgetem, majd utána már a ti kedvenceitek jönnek, teljesülnek az első mai kérések. Kívánok tehát kellemes időtöltés, jó zenehallgatást! A mai csillaghulláshoz akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem a folytatásban. Na, műsor házigazdáját, na, mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent halljátok.

0: ez volt a Torture of the Heart újdonság, Dubs és Nelly Furtado közös dala. És a folytatásban pedig már a mai első kérések teljesülnek. Szia, Alem, Ed Sheeran Azizám dalát szeretném kérni. Köszi, Tamara. Mindjárt jön. Üdv mindenkinek a Bagosi Brothers-től, az Olyan ő ez a kérésem. Jó műsort kívánok, Robi. Köszönöm szépen, Robi. Bagosi Brothers Company és egy igazán jól ismert dal. Ezzel írták bele magukat a magyar zenetörténelembe. Jön mindjárt az Olyan ő. Hello, a High Hopes dalt szeretném meghallgatni a kívánság műsorban. Ezt már Nellytől kaptam. Itt lesz tehát a Panic at the Disco formáció is. Szia, szeretném Pattynek küldeni Lady Gaga Hold My Hand című dalát. Köszi, Emilia. Ez volt a következő üzenet. Ja, majd ez a filmbetétdal, amely egyébként a Top Gun második részének, a Mavericknek a vége főcímdala is egyben. Úgyhogy a Lady Gaga és a Hold My Hand. Csodaszép ballada vagy szerelmes dal. Illetve még egy üzenet. Szia, Rácz Gergő, Ahogy jár című dalát szeretném. Köszi, Ivet János Halmáról. Rácz Gergő pedig nem lesz egyedül, Osvai Renivel közösen érkezik. Utána a Panic at the Disco, előtte Ed Sheeran, itt lesz a Bagosi Brothers Company, kezdéstek pedig Lady Gaga.
1: Hey, this is Lady Gaga.
2: Lady Gaga.
1: And you're listening to my station.
3: Chill out.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Bemondták, hogy nem... A folytatásban Gudics Mátét hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél. Ennek a címe Ez a vihar. Az a
2: könnyebb út, ha félsz. Szabó Zé volt a dal szerzője, és ő is felelős a hangzásért, tehát ő volt a sound designer, illetve Németh Márka a dalszövegnek az írója. Hárman hoztuk ezt igazából össze. Én, mint előadó, vettem részt a folyamatban. Elég konkrét tervekkel álltak elém, és nagyon zökkenőmentesen ment a dal szerzés folyamata. Úgyhogy én azt mondom, hogy az végeredmény magáért beszél. Ez egy direkt bevett poposabb dal, mint amit tőlem megszokhattak. Szeretnénk, hogyha ez egy kicsit jobban betörne a rádiókba.

lehet egy új szerelem, lehet egy régi felbukkanása, lehet egy csalódás, egy tragédia, bármi. Tehát igazából ebben nekem, hát most mondanám azt, hogy hála Istennek volt szerencsém sokat megélni. Tényleg szerintem bárki tud ezzel a dalszöveggel azonosulni, mindenki életében volt hasonló, vagy bármilyen ilyen szituációra, életképre rá tudja húzni, úgyhogy tényleg én magaménak érzem teljes mértékben a dalt és a dalszöveget is, és nagyon szeretem, hogy bármilyen ilyen szituációra, életképre rá tudja húzni, úgyhogy tényleg én magaménak érzem teljes mértékben a dalt és a dalszöveget is, és nagyon szeretem játszani.

0: téren, a térség legújabb rendezvénye.
1: Az Eufória. Fellép
2: a Tapcsapda.
0: A Trven a Jabuka együttes.
1: A Frénia.
0: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
1: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
0: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
1: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
0: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell and you're checking out my off the record radio show right here on Pannon Radio.
0: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt and you can listen to my radio show Heartfelt Radio every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
0: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
0: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
0: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
0: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: Hey, this is Ed Sheeran.
13: Chill out, chill out, chill out.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártér

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.
4: óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Csillaghullás, a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, az FM 91,5-ön, Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Hello, Geszti Péter vagyok.

0: Ray a férjét kereste ebben a mai kedvencben, Where is my husband? Nos hát, a 2024 decemberében bemutatott nagy sikerű Hogyan tudnék élni nélküle című zenés filmben megismert zenekar, a Kuplung bizony kilép a vászonról, és egy igazi együttessé válik. Ember Márk, Kirádi Marcell és Marics Peti a Nyomod a gázt című saját dallal jelentkezett, amelyet mindjárt meg is fogunk hallgatni. Ráadásul novemberben dupla aréna koncertet is adnak Budapesten a filmek szereplőivel, Törőcsik Franciskával, Márkus Lucával, Kovács Harmattal, Varga Járó Sárával, Bras Bencével, valamint Liptai Klaudiával kiegészülve. Az első meghirdetett aréna buli pillanatok alatt teltházas lett, így egy második dátumot is megnyitottak november 7-ére, amire szintén rohamosan fogynak a jegyek. Nagy dobásra készülünk, aki ott lesz, elsőként hallhatja például a srácoktól a Damien dalokat a folytatásból, tehát a második részből, emellett több vadonatúj Kuplung szám, és az első rész összes dala is elhangzik. Ezt követi majd a november 12-i Hogyan tudnék élni nélküled 2 mozi premierje, ahol pedig kiderül, hogyan alakul a fiatalok élete 6 évvel a feletetetlen balatoni nyár után, amelyet ugye az első részben láthattunk. Ezt nyilatkozta a film producere, Kirádi Attila. A Nyomod a gázt, a dalt, a szerzőpáros Marics Peti és Szabó Zé alkották meg. Ezt most meg is hallgatjuk, jön tehát a Kuplung zenekar és a Nyomod a gázt.
1: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
1: Itt a Csillaghullásban pedig újabb kívánságdalok teljesülnek, továbbiak pedig 19 óráig érkezhetnek még. Szép napot, Dua Lipa Physical dalát kérném a kolléganőknek. Jó munkát nekünk. Köszi, Szilvia. Bizony jó munkát nektek, jön majd Dua Lipa. Elme felvétel a Physical, még pedig a blokk végén hallgatjuk. Szia, Andi vagyok, és Teddy Swims Bad Dreams dalát szeretném. Köszönöm. Jönnek majd a rossz álmok is. Hello, Alen, jó a műsor szokásosan. A kérésem az a Believer az Imagine Dragons-től. Mindenkinek szóljon. Kristóf kérte ezt a jó kis dalt, úgyhogy jön majd az amerikai banda Imagine Dragons. Jökönnek tehát elsőként. Kedves csillagkulás a Dániel fi együttestől, az Orgonafa című dalt hallgatnám meg. Köszönöm, Anna Mari. Egy jó kis dal Dániel fi Gergőjéktől, illetve szia, Zalán vagyok, Hírótól kérném a Párist. Kösz szépen! Hero, avagy az AK-26 egyik fele és a Párizs című dala, utána olyan Dua Lipa és a Physical, előtét lesz Teddy Swimtől a Bad Dreams, a Daniel Féktől az Orgonafát hallgatjuk, kezdésképpen pedig ebben a soron következő blogban Believer, Imagine Dragons következik.
2: A legnagyobb kedvencek minden hétköznap 16 és 20 óra között.
3: Let's go!

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: Hi, I'm David Gera.
5: Sziasztok, Lófi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban most Freddy-t, illetve Lotfi Begit hallhatjuk. Freddy a Pain and Glory című dalát készített el, Lotfi Begi pedig erre egy jó kis remixet.
2: Nekem ez egy vallomás és egy látlelet arról, hogy most hol tartok. Gyakorlatilag a felelősségvállalást fémjelzi nekem ez a dal. De hogyha ezt most teljesen magyarra szeretném fordítani, az ember csinálja a dolgát, és a refrénben eljutok arra a pontra, és az van gyakorlatilag megfogalmazva, hogy lehet, hogy a nehezebb utat választottam, de én választottam. És ennek okán semmi okom panaszra, mert azt csinálom, amit szeretnék, nyilván van még dolog, van még fejlődési lehetőség, de ha nekem ez ennyire fontos, akkor tessék menni tovább, tovább, tovább fejleszegve.
3: Freddy hangja, az tényleg szoktam mondani, hogyha nem Magyarországra született volna ezzel a fizimiskával, akkor minimum Európában ismert lenne. Úgyhogy nekem nagyon nagy kedvencem a Freddy. És aztán rögtön jött a második gondolat, hogy ezt egy egészen más stílusban meg lehet. Nem, az első gondolat az volt, hogy ezt a dalt játszanám, és ezt a dalt szeretném a szetteimben játszani, és akkor innen jött a remix ötlete, úgyhogy fordított volt most a helyzet, nem engem kerestek meg, hanem én csöngettem a Freddynél, hogy mit szólna ehhez az egészhez.
2: Mivel én egy egészen más világban vagyok, ez az egyik legnagyobb elismerés, amit kaphattam. Tehát az, hogy a Begi napra kész a trendekben, és hogy egész egyszerűen ezen átütve egy dal, ami eredendően nem azt képviseli hangzásvilágban, mint amit Begi, és ő meglátja benne azt, hogy viszont ebben megvan a dinamika, megvan az erő, és hozzányúlna, ez önmagában elismerő. És én nagyon kíváncsi vagyok, mert nyilván nekem ez egy óriási siker, mert az ember másban tevékenykedik, de ugyanakkor remélem, hogy ez egyfajta jelzésértéke annak, hogy lehet, hogy sikerült megint egy olyan dalt szerezni, amiben megvan az átütő erő, és nekem óriási segítség az, hogyha ez az enyémnél egy sokkal szélesebb réteghez el tud jutni, egészen azért, mert még fogyasztatóbb hangzásvilágban került megfogalmazásra. Számunkra, olyan előadók számára, akik alapvetően nem az elektronikus zene világából jönnek, és nem ott tevékenykednek, nekünk ez egy irgalmatlan lehetőség arra, hogy ez egy a sajátunknál sokkal nagyobb piacra beugorjunk, megmutassuk magunknak, valaki hallja a hangunkat így is. És hadd mondjak egy példát, ott van 10 évvel ezelőttől a Reckoning Song Asaf Avidantól, és egy Wonkelnut remixből lett irgalmatlan, gyakorlatilag egy világsztár lett, és onnan kezdtük el visszafejteni, hogy a srác egyébként pedig egy ilyen folkos beütésű, egy nagyon elborult, fantasztikus gitáros énekes, de egy remix hozta meg neki azt az átütő sikert, hogy egyáltalán a nevével, a hangjával egyáltalán a nagy közönség megismert. Bízom benne, hogy az átütő erőt azt ti is ugyanúgy érezni fogjátok benne. Fogadjátok nagyon sok szeretettel a Pain and Glory című dalunkat Begi remixében.

0: Reklám.
1: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló.
9: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
10: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Egy kívánságdal még ebben az órában. Hello, kérhetném a Kovaszkitól a Tombolt ki magad? Köszi, Cezarina. Kérheted bizony, úgyhogy itt a folytatásban jön Kovaszki meg a Vega.
0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway. You're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Sziasztok, én jönnek a Dr. Béres, ez a Csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Camel Fat újdonsága, Make Me Feel So Good. Itt a csillagkodás mai harmadik órájában, ahol is újabb kívánság dalok teljesülnek. Hello csillagkodás, a Follow the Flow új dalát szeretném. Evelyn kérte, az a Beszívom címet viseli, ő majd tehát Szokács Gergő Fudocsi, illetve BLR. Szia Flowrida, Low című számát kérném, és Csabának, valamint Deánnak küldöm. Kösz, Szebi. Majd Flowrida is T-Pain dala. Üdv Alen, jó a műsor, az Overdrive számot szeretném, az Offenbachtól a jobb munkakedvhez. Köszi, Valentin. Valentin, jó munkát, illetve kitartást kívánok. Érkezik majd Offenbach, Norma Jean Martinnal, egy jó kis mai kedvenc az Overdrive. Sziasztok, Cascada, Every Time We Touch. Ezt kérném a csillaghullásban. Mónika üzenete volt ez, ugye majd egy klasszikus Cascada, egy jó remix változatban az Every Time We Touch, illetve Ciao Cosmix-tól a Dédapám számot pörges le, Alen, köszi előre, kicsi maketesről. Lala és Hozsó, és ugye Skorpió átdolgozás, itt lesz majd a Dédapám, aztán Cascada, itt lesz Offenbach, Norma Jean Martinnal, itt lesz a Follow the Flow, és itt lesz például Flowrida, aki jövő hétvégén Szegeden lép fel, hogy hol? Íme az ajánló, hát a Dezsevű Fesztiválon.
1: Várod már a nyár legnagyobb dobását? Június 10 és 13 között Szegedre érkezik Flowrida, Timbaland, Bonnie Tyler és az Earth, Wind & Fire, és számos legenda a 90-es és 2000-es évekből. Dezsevű Fesztivál, ahol a világsztárok veled buliznak. 4 nap, 4 évtized. Szerezd meg a jegyed most a dezsevűfesztivál.hu.
2: Hey, what's up? It's Jay-Z.
3: This is Big Snoop D-O-Double-G.
4: It's your boy Wiz Khalifa, man.
5: Hey, yo, this is Eminem.
6: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
7: Csillagkullás a Pannon Rádióban.

kívánság dalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Engem az életem dédelget.
2: A Magna Cum Laude frontember emező Misi a Záporozsás csapattal készített egy közös dalt. Erről hallhattuk a Záporozsásból Varga Bencétől, illetve magától Mező Misitől. A dal címe Köszi.
3: Azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani.
1: Ami még marad, az elviheted, más különben Isten vele.
4: Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebbe a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatásra volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És könnyen. Amikor az emberből így kigurul, és nincs izzadság szava. Valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot, már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útra valót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, úgyhogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen! Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Czrvena Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene
1: mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhassd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Műsorajánló. Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fir-pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.

0: your favorite show. Your number one. Number one. On Pannon Radio. Csillagolás. Csillagulásban itt ebben az órában még kettő kívánságnak teljesül. Sziasztok! Az Évszakok című dalt szeretném kérni a Dr. Béres feldolgozásban. Anita kérte ezt. Dr. Béres Berkes Olivérrel dolgozta át a Balázs Fecó klasszikust. Ugye mindjárt jön az Évszakok, illetve Hello Alem Bence vagyok. Regán Lilitől a Dreamint kérném. Köszi! Meg lesz jön, tehát Regán Lili is. Szára, avagy Kutvölgyi Sára. Előtt azom a Dr. Béres Berkes Olivérrel. Változnak évszakok,
1: rossz idő, szép napok. Szevasztok, jelenleg a Dr. Béres.
2: Sziasztok, Berkés Olivér vagyok.
1: Ez a Csillaghullás.
2: És hallgassátok ti is a Panna Rádiót. Megbe-

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alemmel.

0: Anima és Leave a Mark itt a Csillagkulás mai utolsó órájában. Kettő kívánságdal ennyi maradt még hátra jön, tehát a záró blokk. Hali pörögjön a társaságnak, meg nekem is az új Insomnia Bibi Rexától. Kösz Alen, üdve Alex. Ilyen Bibi Rex és a Faithless közös dalamát a közös erővel újították fel. Ugye a nagy klasszikust, az Insomniát, az új cím pedig New Religion. És még egy üzenet, szia a BSV és Marics Peti új számát, kérném a Roller Coastert. Ezt pedig Fanni kérésére játszom. Így jönnek a srácok, a BSV Marics Petivel, aztán pedig Bibi Rex és a Faithless.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
4: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
5: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
6: Szevasztok, én jön a Dr. Véres, ez a Csillaghullás.
5: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt mondom. Ciao.

Amy MacDonald egykori slágerét, a This is the Life-ot dolgoztál Twitch Disco, Rehab-bel, illetve Sam Felt-tel, Sleep Tonight címmel. És ha már Sam Felt, a világsztárok estének állandó szereplője, na, hollandú ember, akinek a rádió műsora minden szombat este 21 órától hallgatható, 60 percen át exkluzívan, csak itt a Pannó Rádió hullámhosszán, ahol is most jön a Csillagolás Mix, a 2010-es évek nagy-nagy zenéivel, egyvelekben egészen 20 óráig, aztán Rock Night, rock zenei válogatás 22 óráig, majd pedig jönnek a még keményebb gitárzenék, Rock Idill indul 22 órától éjfélig tart Scoffival, ez várjátok itt a folytatásban. Csillagolás pedig holnap is a szokott időben, a 16 órai híradót követően. Számítok majd a figyelmetekre. És köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szerbia több iskolája is bombafenyegetést tartalmazó üzenetet kapott szerda délelőtt. A rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően több intézményben rövid időn belül helyreállt a rendes tanítási rend. Azonban volt olyan iskola is, ahol a nap hátra levő részére felfüggesztették az oktatást. Szabadkára látogatott Forsthoffer Ágnes. A Magyarországgyűlés elnökét, aki egyúttal a Tisza párt alelnöke is, dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke, Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád a Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Góli Csilla Szabadka alpolgármestere fogadta a párt székházában. Pásztor a közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a VMS számára kiemelten fontos, hogy a vajdasági magyar közösség ügyei továbbra is jelen legyenek a magyarországi közéletben, és hogy az anyaországgal kialakított kapcsolataik a jövőben is erősek maradjanak. Dróntámadást hajtott végre Ukrajna több stratégiai célpont ellen Oroszországban, köztük egy szentpétervári olajterminál és a kronstadti hadikikötő ellen. Kijev szerint katonai létesítményeket találtak el, és találat érte a balti flotta egyik korvettjét is. Az ukrán vezetés közölte, hogy a csapások több száz kilométerre a frontvonaltól történtek. Szurkolóikkal közösen ünnepelték meg a vasárnap megszerzett szerb bajnoki címet a szabadkai Spartakusz kosárlabdaklub játékosai kedden este a város központjában. A csapat játékosai lovaskocsikkal érkeztek meg az eseményre, ahol hatalmas tömeg és hangos ováció fogadta őket.
3: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Szelíd motorosoknak, gördülőköveknek és nyughatatlanoknak.

Rock Knight. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Napistán, azaz nyár elő havának harmadik napja van. A mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög ismételten eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetű zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és már is elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogó ásítozó fiúkákkal együtt, mert a Pannon Rádió frissítően üdítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock Idea. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Rögtön jövök a friss és ropogós újdonságokkal, érdekességekkel és hírekkel, persze a rockzene zűrzavaros világából, csak előtte elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki kimondhatatlan örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az. Tegye meg, mert a következő e-mail címen várom a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: rockidil@pannonrtv.com,
0: tehát
1: rockidil,
0: vagyis rockidil, két ellen, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Még mindig írtóra, sőt, irdatlanul várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat. Végül el kell mondanom azt a rendkívüli információt, hogy nyár elő, illetve napisten havának 10. napján, este 10-től, amikor majd megint lesznek friss és ropogós hírek, érdekességek és újdonságok, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádresz, hövölj a... A Rockidilben most jöjjön a jól megszokott történelemóra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik is azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1947-ben született Dave Alexander, aki a The Stooges zenekar basszusgitárosa volt. 1950-ben jött a világra Suzy Quatro énekesgitáros. 1952-ben született meg Billy Powell, aki a Lynyrd Skynyrd banda billentyűse volt. 1964-ben látta meg a napvilágot Kerry King, a Slayer együttes gitárosa. Szintén 1964-ben, szintén a mai napon született Doro Pesh, a Warlock csapat énekesnője. 1968-ban jött a világra Samantha Spreckling, a Republica formáció énekesnője. 1970-ben született meg Peter Tägtgren, a Hypocrisy és a Pain zenekarok énekese, gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1974-ben látta meg a napvilágot Kelly Jones, a Stereophonics csapat énekese, gitárosa. Most a ma 62 éves Kerry King és a Slayer együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját,

S A O Bibil és én Szofi vagyok. S A O Bibil és én Szofi vagyok. S A O Bibil és én Szofi vagyok.

Max Cavalera gitáros énekes és Igor Cavalera dobos bejelentették közös zenekaruk a Cavalera Conspiracy nyári Európa turnéját, amelyen a koncertprogram gerincét eredeti együttesük a Sepultura 1993-ban megjelent 5. nagylemeze, a Chaos AD dalai képezik majd. Mint ismeretes, újra vették a Sepultura bemutatkozó LP-jét, a Bestial Devastation-t, valamint a csapat első két albumát, a Morbid Visions és a Schizophrenia-t is. Az idei turné holnap, vagyis június 4-én indul a Gdanski Mystic Fesztiválon, és több mint 25 helyszínt érint, és ennek keretében július 14-én Belgrádban a Dorcsó placon koncerteznek. Max Cavalera családi vállalkozása, vagyis a Soulfly banda legutóbbi albuma, a Csama viszont 2025. október 24-én jelent meg, és most a Favela Dystopia című dal animációs videóját mutatták be róla. A dal a brazil nyomornegyedek az úgynevezett favelák világáról szól, a videó pedig Tim Burton rendező animációs alkotása, a The Nightmare Before Christmas és a City of God című filmek képi világát és hangulatát idézi meg. A közelmúltban pedig a Sepultura formáció gitárosa Andreas Kisser arról beszélt, hogy a Cavalera testvéreket is meghívták a zenekar utolsó koncertjére, ami november 27-én São Paulo-ban lesz, amire ők nemet mondtak. Max Cavalera felesége és a banda egykori menedzsere Gloria azonban azt állította, hogy meg sem keresték őket. Mindenről a mizériáról azonban majd egy kicsit később beszélek részletesebben. Most hallgassuk meg a Cavalera Conspiracy-től a Nightmares of Delirium felvételt, ami tulajdonképpen egy bónusz track a 2024-es Schizophrenia feldolgozás albumukon, majd a Soulfly új szerzeményét, melynek címe Favela Dystopia.

Nos, ahogy azt az imént ígértem, most a Sepultura zenekar Celebrating Life Through Death búcsú turnéja körüli mizéria részleteiről lesz szó. 2024 márciusában vette kezdetét a búcsú turné, amely több mint 100 koncert után a végéhez közeledik, ugyanis bejelentették, hogy a búcsúbuli november 7-én lesz São Paulo-ban. Andreas Kisser gitáros egy nemrég adott interjúban azt mondta, hogy a zenekar összes egykori tagját meghívták az utolsó fellépésre, beleértve a Cavalera testvéreket is, és Igor Cavalerával ő maga beszélt telefonon, Max Cavalera menedzsmentjével pedig a Sepultura menedzsmentje vette fel a kapcsolatot, de végül az a válasz érkezett, hogy a Cavalera fivérek nem szeretnének részt venni ebben. A Sepultura tagjai pedig, és most tessék jól figyelni, elfogadják és tiszteletben tartják a döntésüket. Ehhez jön még ráadásnak, hogy Max Cavalera felesége és a banda egykori menedzsere Gloria azonban azt állítja, hogy senki sem kereste őket a Sepultura részéről. Mi pedig felfokozott izgalmi állapotban várjuk a további fejleményeket, hogy ki tud nagyobbat és szebbet mondani, illetve jobban mellé beszélni. Minden esetre a Sepultura állítólagos utolsó kiadványa az április 24-én kiadott The Cloud of Unknowing EP, és ezen található a Beyond the Dream szerzemény, melyen tiszta, hörgésmentes és ordibálás nélküli ének is hallható. Ezt hallgatjuk meg hamarosan, csak még elmondom, hogy mit terveznek csinálni a Sepultura tagjai a könnyes és úgy néz ki Cavalera mentes búcsú után. Derrick Green énekes egy új bandát tervez összehozni, és jelenleg is ezen dolgozik. Paulo Xisto Pinto Jr. basszusgitáros úgy néz ki, jól elzenélget majd tovább, jelenlegi kevésbé ismert csapataival és vendégszerepléseivel. Míg Andreas Kisser gitáros szerint a búcsú talán nem is lesz annyira végleges, mint ami ennek most tűnik. Időre van szükségünk ahhoz, hogy másfelé nézzünk. A Sepultura ettől még nem fog meghalni. Nincs értelme olyasmikről beszélnünk, hogy örökre visszavonulunk, vagy majd visszatérünk-e valamikor. Az a lényeg, hogy most megállunk. Úgyhogy most más területeket, más dolgokat térképezünk fel, a jövőt illetően meg majd meglátjuk, mi lesz, ha itt az idő. Minden lehetőség mindig nyitva áll. Rengeteg ötletem van, már most is sok minden fut párhuzamosan a Sepultura mellett évek óta. Van több zenekarom, az egyik a Della Tierra. Nem tudom, milyen új területeket óhajt feltérképezni, esetleg felfedezi az Amazonast és erről ír egy rockoperát, vagy netán egy vonós négyest. Minden esetre lefordítanám magyarra, amit mondott. Ha van rá anyagi igény, akkor van az a lovetta, amiért ismét összeáll a Sepultura, és ki tudja, milyen felállásban. Mindezek örömére jöjjön most akkor a Sepultura egyik és eleddig utolsó nótája, a Beyond the Dream, majd az Andreas Kisser féle Della Tierra formációtól a Depredadores számot.

Till Lindemann a Rammstein nevű jókedvű társaság énekese S. Brand címmel szép szokásához híven ismét egy korhatáros videóval tette közzé új dalát. Legutóbbi önálló nagylemeze, a Zunge, még 2023-ban jelent meg az Out of Lime Music kiadóház gondozásában, tavaly évvégén pedig már kihozta Alles Ander Sich című új nótáját, most viszont ez Brand címmel mutatta be friss és ropogós szerzeményét, amely egy május 29-én megjelenő EP-n lesz, rajta Marlene Dietrich, Ich bin von Kopf bis Fuß aus Liebe eingestellt-jének feldolgozásával, illetve az S. Brand két alternatív változatával. Ezek közül az egyiket a Paradise Lost együttes gitárosa Gregor McIntosh, míg a másikat a Slaughter to Prevail banda frontembere Alex Terrible véglegesítette, és ez utóbbival barátkozunk meg most hirtelen felindulásból. Utána pedig, és tényleg szóljon, aki nagyon meglepődne, de egy Rammstein felvétel, méghozzá a Live aus Berlin koncertalbumról, a Du riechst so gut szám szól szépen.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Bill műsort Kofival, és egyébként meg hajrá Vajdaság, óriási királyok vagytok.

A King Ultra Mega formáció ismét egy erős hangulatú feldolgozással jelentkezett. A Dead Wishes felvétel új verziójában a Mastodon együttes dobosaként ismert Brand Taylor állt a mikrofon mögé. A dal egyértelmű főhajtás Chris Cornell énekes emléke előtt, a projekt pedig a Music Cares munkáját is támogatja, amely a zeneipar szereplőinek nyújt mentális, egészségügyi és egyéb segítséget. A projekt motorja a producer basszusgitáros Mark Mennyi elmondása szerint a dalhoz való kötődése fokozatosan mélyült. Az eredeti verzió gyakran hallgatta pihenés vagy elcsendesedés közben, és idővel egyre közelebb került hozzá. A feldolgozásnál célja az volt, hogy megőrizze az eredeti hangulatát, miközben saját elképzeléseivel bővíti, és így kerültek bele vonósok, billentyűk és különféle finom hangszerelési rétegek, amelyek egy gazdagabb, atmoszférikus hangképet adnak. A zenében közreműködő

Frank Mitariton producer szerint a munka során még mélyebben megértette Chris Cornell dalszerzői világát. Szövegei egyszerre költőiek és nyugtalanítóak, mégis személyesek és átélhetők. Kenny Aronoff dobos pedig azt emelte ki, hogy egy ilyen dalnál legalább annyira fontos az, amit nem játszanak el, mint az, ami végül megszólal. Mark Mennyi végül azért kérte fel Brant Daylort énekesnek, mert egy korábbi feldolgozásban hallva úgy érezte, izgalmas lenne a hangja ebben a közegben is. Brant Daylor bevallása szerint először hezitált, hiszen Chris Cornell dalát feldolgozni komoly kihívás, de végül pont ez a kihívás és a tisztelgés lehetősége győzte meg. Az eredetileg Chris Cornell által írt és előadott Dead Wishes a 2015-ös Higher Truth szóróalbumán jelent meg, és ez az új verzió pedig egy modern, mégis tiszteletteljes újraértelmezése a dalnak. Erről győződünk most meg mi is, rögtön utána pedig egy Mastodon szerzemény, méghozzá a 2014-es Once More Round the Sun nagylemezen lévő A Sleep in the Deep is felcsendül itt a Rockidilben.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

A Haken együttes 3 év dalszünet, vagyis a 2023-as Fauna album óta és egy januári dupla tagcsere után új felvétellel jelentkezett. A jelenleg Ross Jennings énekes, Richard Henshaw gitáros, Pete Jones billentyűs és Ray Hearn dobos felállású csapat az In a Fever Dream szerzeményt tette közzé, melyben a basszust Brian Beller, a Death Clock és a The Aristocrats csapatok tagja játszotta fel. Tehát ez a szám az első a jelenlegi felállástól, Charlie Griffiths gitáros és Connor Green basszusgitáros év elejé távozása óta. Charlie Griffiths 2008-ban lépett be a Hakenbe, és a zenekar összes eddigi nagylemezén játszott. Connor Green pedig 2014-ben váltotta az eredeti basszusgitárost, Thomas McClint. Nehéz szívvel kell bejelentenünk Charlie Griffiths és Connor Green távozását a Hakenből. Mérhetetlenül hálásak vagyunk az együtt töltött időért, a zeneírásért és a világkörüli turnékért, hogy olyan dolgokat értünk el közösen, amiről nem is gondoltuk, hogy valaha lehetséges lesz. Mind Charlie Griffiths és Connor Greent egyaránt pótolhatatlanok, úgy mint zenészek és személyiségek is, hiszen rengeteget adtak hozzá ahhoz, ami mára ez a zenekar lett. Nem tudjuk elégszer megköszönni nekik, így a legjobbakat kívánjuk nekik minden jövőbeli tervükhöz. Mindig is a Haken család tagjai lesznek. Hangzott el a hivatalos közleményben, én meg csak azt nem értem, hogyha ennyire könnyes volt a búcsú a két tagtól, akkor hogyan manóba szereztek ilyen gyorsan új embert az új szerzeményhez. Minden esetre füleljük most meg a lázálomban készült In a Fever Dream nótát, utána pedig a szintén angol, szintén progresszív metálos Threshold banda 2012-es March of Progress kiadványán lévő The Rubicon számot is, mert miért ne?

A Gojira zenekar közzétette Global Warning daluk hivatalos koncertvideóját, amely a 2025. december 10-i lyoni fellépésen készült. A felvétel különlegessége, hogy Joseph Duplantier énekes-gitáros kézsérülés miatt nem tudott gitározni a francia turnén, ezért Greg Kubacki, a Carbom együttes gitárosa ugrott be melléjük kisegítő zenészként, és végül a teljes turnét végigjátszotta velük. A Gojira tagjai egyébként már javában dolgoznak a 2021-es Fortitude album folytatásán. Mario Duplantier dobos szerint már több dob, gitár és basszus témát is rögzítettek, ugyanakkor direkt időt hagynak maguknak, hogy az új dalokon valóban frissek, erősek és átgondoltak legyenek. A dobos úgy fogalmazott, hogy a Gojira ma már megengedheti magának, hogy ne kapkodjon egy új nagylemezzel, hanem addig dolgozzon rajta, amíg minden pontosan olyan nem lesz, amilyennek elképzelték. A jelenlegi tervek szerint az új anyag még idén megjelenhet. Az elmúlt időszak ráadásul elég komoly sikereket hozott a bandának. 2025-ben Grammy-díjat nyertek a Mea Culpa a Chaira című dallal, amelyet a 2024-es olimpiai megnyitón adtak elő egy látványos, francia forradalmi hangulatú performance részeként. A fellépés hatalmas visszhangot kapott világszerte, a Gojira pedig ezzel az első metal zenekar lett, amely valaha fellépett az olimpiai játékokon. Hallgassuk most meg a Global Warning szerzemény koncertverzióját, majd rögtön utána a szintén francia Mass Hysteria banda 2013-as Mass Hysteria al Olympia koncertkiadványáról a Positive a Block számot.

0: Szevasztok, Bauxit vagyok, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
1: Szevasztok, még öt vagyok, én is a Belgából, hallgassátok a Rock Idillt Scoffival.
0: Ja, én is a Belgából vagyok.
1: Ő is onnan van.

Tommy Lee a Mötley Crüe banda dobosa hirtelen felindulásból egy friss és ropogós nótát mutatott be, ami a Stupid World, méghozzá a Tommy Land Rides Again című friss kiadványról, amely idén május 22-én jelent meg, tehát mutatott be, ami a

jelentésből tudott hozzányúlni a régi dalokhoz. Mindenről a dobosból lett énekes, ezért a következőket tartotta nagyon fontosnak közölni. Az új anyag egy utazásra hív a saját elborult zenei világomba 20 évvel később, új életre kelve Dolby Atmos hangzással. A Tomyland Rides Again az eredeti album összes dalát tartalmazza, a rögtön hallható Stupid World azonban új bónusz felvételként került fel a lemezre. Az eredeti Tomyland The Ride egy azonos című könyv, illetve a Tommy Lee Goes to College című tévésorozat kíséretében jelent meg. Tehát akkor most következzék a Stupid World szám, ami után is most már tényleg szóljon, aki ettől meglepődne, de a Mötley Crüe nevű leállni nem tudó, pénzcsináló gépezet, akarom mondani zenei egyesület, 1987-es Girls, Girls, Girls nagylemezén lévő Wild Side nóta csendül fel.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány másodperc múlva már holnap lesz. Vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy sajnos, végre. Nos, ezt mindenki dönts el magának, de minden esetre véget ért a...
1: Rock Idea.
0: Mára, és ezennel zárul Scofi Rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan nyár elő, azaz napisten havának 10. napján, amikor majd megint lesznek friss és ropogós újdonságok, érdekességek és hírek, természetesen a rockzene zűrzavaros világából, szóval akkor ismét találkozhatunk este 10 órától. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú javaslatokat, véleményeket és kritikákat, méghozzá a következő e-mail címre.
2: rockidil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
2: Rockidil.
0: Vagyis rockidil két ellel, mint egy szó, kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszagát. Scofit hallottátok. Végül még egyszer elmondom azt a rendkívüli információt, hogy napisten, illetve nyár elő havának 10. napján ismét találkozhatunk este 10-től, amikor majd megint jövök a friss és ropogós hírekkel, érdekességekkel és újdonságokkal, persze a rockzene zűrzavaros világából, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádre, szövölj a...
3: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi

0: rock, hear me.
1: Britney, bitch.
2: A 91,5 MHz-en.
3: Pannon Rádió.

cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.